0: Ez a Sunshine FM, a legklasszabb dolog a napodban.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

mia diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyok. Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész, Jenga. Ide-oda inog az egész, Jenga. Csapatos túl, csapatunk, Meta.

0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sunshine FM.

0: most, túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Újraindulnak a bezárt vasútvonalak. Népszavazás dönthet az új alkotmányról. Hamis euróval vett autót, most vádat emeltek ellene. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó tatyú reggelt, balesetmentes közlekedés. Itt a hétvégésre, kenőnyárias hőségre kell ma is számítani. Piacok közelében nagy a forgalom, már ilyen a 38-as főútvonal Vásártér közelében, illetve a Buzatéren is egyre élénkülő forgalommal szembesülnek. Tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség, továbbra is vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat Nyíregyházi Mállávárosról egész Szerencsállomásig, a továbbiakban pedig a vasúti közlekedésben reméljük, hogy fennakadás nincs, viszont Nyíregyházáról induló vonatok, az Intercity, azok a keleti pályaudvarba érkeznek, ezzel is számoljon az utazó közönség is, tájékozódjanak utazás előtt. Nyíregyháza belterületén több helyen van forgalomkorlátozás, illetve forgalmi rendváltozás, ezekre a feliratokra is sokkal nagyobb figyelemmel tesznek lenni, erős államú hálózatbővítés a város számos útszakaszát érintik, és lakotelten kívül több főútvonalon a sebességkorlátozás Nagykáló Nyíregyháza között, illetve tartanak az útfelújítási munkálatok a vármegye területén. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, jó utat, jó reggelt!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újraindul a vasúti közlekedés több korábban bezárt vidéki vonalon. Vitézi Dávid közlése szerint augusztustól ismét közlekednek a vonatok Komló és Dombóvár között, mivel a pályát a teherszállítás miatt folyamatosan karban tartották. Szeptembertől a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalon is újraindul a személyszállítás. Bejelentette azt is, hogy a közlekedési múzeum végleges helye Budapesten, a Kőbányai úti központi járműjavító területén lesz, így nem Debrecenbe költözik az intézmény. Változott a mobilparkolás rendszere a Simple alkalmazásban. A szolgáltató két csomagot vezetett be. Az alapverzió továbbra is díjmentes, azonban a parkolási zónát kézzel kell megadni, és nem küld értesítést a parkolás lejárta előtt. A Pro csomag pedig parkolásonként 69 forintba kerül, cserébe automatikusan felismeri a parkolási zónát GPS alapján, valamint figyelmeztet a lejáró vagy elfelejtett parkolásra. A változás városokban és minden olyan településen érvényes, ahol a Simple alkalmazás lehet mobil parkolást indítani. Széles társadalmi egyeztetés után népszavazással fogadhatják el Magyarország új alkotmányát. Erről beszélt Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az előkészítésbe jogászokat, civil szervezeteket, egyházi és társadalmi közösségeket is bevonnak. Az elkészült alkotmánytervezetről országos párbeszéd is indul, ezt követően pedig az országgyűlés tárgyalja. A végső döntés pedig népszavazáson hozzák meg a választók. Magyar Péter arról is beszélt, ha a kormányzati kinevezések nem azt vizsgálják, kidolgozott korábban az államigazgatásban, hanem azt, hogy részt vettek korrupcióban vagy törvénysértő cselekményekben. A tartós hőség idején palackozott ivóvizet oszta máva forgalmasabb vasútállomásokon. A vasúttársaság közlése szerint a legmelegebb órákban reggel 10 és délután 5 óra között a készlet erejéig kaphatnak vizet az utasok, emellett több helyszínen párakapukat is üzembe helyeznek. A MÁV arra számít, hogy a hétvégén kiemelkedően nagy lesz a forgalom, különösen a Balaton irányában. Az utasokat arra kérik, hogy előre váltsák meg jegyeiket, lehetőség szerint a reggeli órákban induljanak útnak, és vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. Átfogó személyi megújulást jelentett be a külügyminisztériumban Orbán Anita külügyminiszter, a tárcavezető közölte. Azonnali hatállyal 37 külképviseleti vezetőt rendeltek haza. A döntést részben a lejáró megbízatások, részben az új külpolitikai prioritások indokolják. A minisztérium célja egy magas szakmai színvonalon működő professzionális diplomáciai kar kialakítása, amely hatékonyan képviseli Magyarország érdekeit a nemzetközi szintéren. Vádat emelt a Buda környéki járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki hamis euró bankjegyekkel fizetett egy használt autóért. A vád szerint a kunszentmiklósi férfi tavaly nyáron Gyálon vásárolt meg egy személygépkocsit, amelyért 11 darab hamis 50 eurós bankjegyet adott át az eladónak. A sértett még 10.000 forint visszajárót is adott a vevőnek, és csak másnap vette észre, hogy a bankjegyek hamisak. A vádlott a járműre egy másik autó rendszámát is felszereltette. A jelenlegi börtönbüntetését töltő férfit pénzhamisítással és egyedi azonosító jel visszaélésével vádolják. Fontos határidőre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadó automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetése, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. A NAV szerint a részletfizetési kérelem később már nem pótolható, a vállalkozások pedig akár 10 millió forintos bírságra is számíthatnak a határidő elmulasztása esetén. Június 1-től emellett új uniós vámszabály is életbe lép. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 euró alatti egyes kis csomagok után 3 eurós vámot kell majd fizetni. Újabb béremelést kapnak a pedagógusok 2026-ban. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az emelés január 1-től jár, a visszamenőleges különbözetet pedig augusztusban egy összegben fizetik ki. Az általános bérrendezés mellett minden érintett pedagógus a gyakornokok kivételével kötelező egyéni béremelésben is részesül. A változások a pótlékokat, a megbízási díjakat is érintik, emellett nő a szakképzésben dolgozók bére is. A kormány célja továbbra is az, hogy a pedagógus sok átlagkeresete elérje a diplomás átlagbér 80%-át. Szeptember 1-től elindulhat a kórházi fertőzéseket mérő és nyilvánosan közzétévő rendszer, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tájékoztatás szerint elkészült az a szakmai módszertan, amely meghatározza a fertőzések mérésének, hitelesítésének és publikálásának szabályait is. A miniszter szerint az átláthatóság erősítése kiemelt cél. A bejelentés a budapesti Uzsoki utcai kórházban hangzott el, ahol Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt. A rendkívüli hőség miatt kormányrendelet született a védekezés összehangolásáról. Június 30-áig várja a kormány a társadalmi véleményeket a tervezett vagyon visszaszerzési hivatalról. Magyar Péter szerint az eddig beérkezett visszajelzések döntő többsége támogatja a kezdeményezést, többen pedig még szélesebb vizsgálati jogköröket és területi szervek létrehozását is javasolják. A miniszterelnök hangsúlyozta, ha a kormány gyors, nyílt és átlátható társadalmi egyeztetést folytat, és minden fontos változást előre ismertet. Hozzátette, ha a végleges javaslatok kialakítását a beérkezett véleményeket is figyelembe veszik majd. Önkéntes termék visszahívást kezdeményezett a Ferrero Magyarország egy meghatározott tételszámú Nutella muffin termékre, mert nem zárható ki fémdarabok jelenléte a süteményben. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a csomagoláson szereplő adatokat, és a 2027. május 8-ai minőség megőrzésű idejű terméket semmiképpen ne fogyasszák el. Az érintett muffint vissza lehet vinni a vásárlás helyére. A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszahívást, a gyártó pedig elővigyázatosságból döntött az intézkedés mellett, mivel a fémdarabok sérülés veszélyt jelenthetnek. Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a kormány a tartós hőség miatt. Magyar Péter közlése szerint az állami cégeknél, ahol a munkakör ezt lehetővé teszi, hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkatársak, emellett a rövidített munkaidőt is kérnek, ahol ez megoldható. Az önkormányzatokat arra kérik, hogy a klimatizált közösségi helyeket a hétvégén is tartsák nyitva. A lakosságot arra kérik, lehetőség szerint maradjanak hűvös helyen, figyeljenek az idősekre, valamint a vízpartokon is legyenek óvatosak, mert a nagy melegben nő a vízbefulladások száma is. Szombaton 0 órától harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország teljes területén. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a következő 4 napban helyenként 38-40 Celsius fokos csúcshőmérséklet is várható, ilyen tartós és intenzív hőségre hosszú ideje nem volt példa. A mentőszolgálathoz naponta akár 450-nel több riasztás is érkezhet, és nőhet a balesetek száma is. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint senkit, sem gyermeket, sem háziállatot ne hagyjanak parkolóautóban. Eseményközpontot hozott létre a Védelmi Igazgatási Hivatal. A hivatal vezetője Kádár Pál elmondta, az új központ feladata az állami és önkormányzati szervek munkájának összehangolása, valamint a szükséges információk biztosítása. A szervezet folyamatos ügyeletet tart, így bármikor segítséget nyújt a védekezési feladatok koordinálásában. Az összegyűjtött információk a kormány későbbi döntéseinek előkészítését is segítik. Az extrém hőség miatt módosul a hétvégi kamionstop rendje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint szombat este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók, így a korlátozás csak vasárnap reggel 6 és 10 óra között lesz érvényben. A döntést a szállított áruk védelmével, a sofőrök biztonságos pihenésének biztosításával, és a rugalmasabb forgalom szervezéssel indokolták. A minisztérium arra kéri az autósokat és kamionosokat, hogy a nagy melegben indulás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, vigyenek elegendő ivóvizet és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Június 25-től Magyarország teljes területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A NEBIH és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség miatt rendelte el az intézkedést. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy éppen bográcsozni, de a szakemberek inkább gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A hatóságok szerint a száraz növényzet miatt már egy kisebb szikra is gyorsan terjedő súlyos erdőtüzet okozhat. Ezek voltak a térség és az ország legfrissebb információi. Én egy óra múlva ismét várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Idén nem tartanak nyári szünetet a Mozdulj Nyíregyháza során, így a mozgás és az egészséges életmód a nyári hónapokban is mindenki számára elérhető marad. Június 22-e és augusztus 30-a között várják a mozogni vágyókat a város különböző pontjain, ahol több mint 20 ingyenes, rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is várják azokat, akik szeretnének mozogni. A foglalkozások egy részét a szabadban, a Városi Stadion parkjában, a Volánpályán vagy éppen a Bújtosi Városligetben tartják. A nyári mozgásrend mellett több nagy sportrendezvény is színesíti a programot, ilyen az Ökölvívó Magyar Bajnokság is, melynek Nyíregyháza lesz a házigazdája. A nagy rendezvények közül idén is lesz strandfoci szuperkupa, nemzetközi kerékpáros verseny, augusztus végén pedig a Vittur Futó Fesztivál. 12. alkalommal rendezik meg Nyíregyházan a Hübner Strandröplabda Fesztivált. A pénzdíjas verseny iránt óriási volt az érdeklődés, az ország különböző pontjairól érkeztek nevezések. Csütörtökön gála mérkőzésekkel el is indult a program, pénteken délelőtt pedig folytatódik a pénzdíjas amatőr versennyel. 4 fős csapatok küzdenek és szombaton rendezik a finálét. Az amatőr verseny mellett vasárnap magyar bajnoki fordulót is rendeznek a Kossuth téren, itt már elkezdődnek a selejtezők és a döntőket rendezik majd Nyíregyháza belvárosában, itt profi játékosok is indulnak. 9. alkalommal tartotta a nagyszabású évadzáró rendezvényét a Deac, egy újabb sikeres esztendőt ünnepelhettek a meghívottak. A női futszálosok megvédték bajnoki címüket, míg a férfiak az NB1 negyedik helyén végeztek. Az NB3-as labdarúgó csapat bronzéremmel zárt az északkeleti csoportban, a jégkorong együttes ezüstérmet szerzett az OV1-ben, a kosarasok sorozatban 4. alkalommal is bejutottak a rájátszásba, de a kézisek is eredményes szezon tudhatnak maguk mögött. Az egyéni sportolóknak is bőven akadt ünnepelni valójuk, a kiváló vívó Batta és Sugár ismét hozta a tőle megszokott teljesítményt. Volt mit ünnepelni a város, az egyetem és a szakosztályok vezetőinek, a sportolóknak, a szponzoroknak és a vállalati partnereknek is. Köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma térségünkben egész nap zavartalan napsütés és száraz idő várható, ha a szél többnyire gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. Napközben akár 37 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, a déli órákban lesz a legerősebb az UV-sugárzás, tehát a naptejet mindenki vigyen magával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hétfőig kérhető a gépjárműadó részletfizetése. Még idén emelkednek a pedagógus bérek. Nutella muffint hívnak vissza fémdarabok miatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több fontos határidőre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadó automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetése, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. A NAV szerint a részletfizetési kérelem később már nem pótolható, a vállalkozások pedig akár 10 millió forintos bírságra is számíthatnak a határidő elmulasztása esetén. Július 1-től emellett új uniós vámszabály is élet belép. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 euró alatti egyes kis csomagok után 3 eurós vámot kell majd fizetni. Újabb béremelést kapnak a pedagógusok 2026-ban. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az emelés január 1-től jár, a visszamenőleges különbözetet pedig augusztusban egy összegben fizetik ki. Az általános bérrendezés mellett minden érintett pedagógus a gyakornokok kivételével kötelező egyéni béremelésben is részesül. A változások a pótlékokat, a megbízási díjakat is érintik, emellett nő a szakképzésben dolgozók bére is. A kormány célja továbbra is az, hogy a pedagógusok átlagkeresete elérje a diplomás átlagbér 80%-át. Szeptember 1-től elindulhat a kórházi fertőzéseket mérő és nyilvánosan közzétévő rendszer, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tájékoztatás szerint elkészült az a szakmai módszertan, amely meghatározza a fertőzések mérésének, hitelesítésének és publikálásának szabályait is. A miniszter szerint az átláthatóság erősítése kiemelt cél. A bejelentés a budapesti Uzsoki utcai kórházban hangzott el, ahol a Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt. A rendkívüli hőség miatt kormányrendelet született a védekezés összehangolásáról. Június 30-áig várja a kormány a társadalmi véleményeket a tervezett vagyon visszaszerzési hivatalról. Magyar Péter szerint az eddig beérkezett visszajelzések döntő többsége támogatja a kezdeményezést, többen pedig még szélesebb vizsgálati jogköröket és területi szervek létrehozását is javasolják. A miniszterelnök hangsúlyozta, ha a kormány gyors, nyílt és átlátható társadalmi egyeztetést folytat, és minden fontos változást előre ismertet. Hozzátette, ha a végleges javaslatok kialakítása a beérkezett véleményeket is figyelembe veszik majd. Önkéntes termék visszahívást kezdeményezett a Ferrero Magyarország egy meghatározott tételszámú Nutella muffin termékre, mert nem zárható ki fémdarabok jelenléte a süteményben. A Nébik arra kéri a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a csomagoláson szereplő adatokat, és a 2027. május 8-ai minőség megőrzésű idejű terméket semmiképpen ne fogyasszák el. Az érintett muffint vissza lehet vinni a vásárlás helyére. A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszahívást, a gyártó pedig elővigyázatosságból döntött az intézkedés mellett, mivel a fémdarabok sérülés veszélyt jelenthetnek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben egész nap zavartalan napsütés és száraz idő várható, ha a szél többnyire gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. Napközben akár 37 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, a déli órákban lesz a legerősebb az UV-sugárzás, tehát naptejet mindenki vigyen magával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi volt a legcikisebb nyári sztori?
2: Mara, neked volt ilyen?
1: Egy igazán meredek csúszdáról. Amúgy, akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni tudod a kezeidet így a mellkasodon.
2: Ez így van. Igen.
1: Mert akkor véded, amit védened kell.
2: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd kérlek.
1: Tényleg vannak ilyen taktikák? Azt hallottam, hogy a bugyit, vagy az
2: is van. Jó, amikor még fecskét hordtam a strandon.
1: Nem, tehát az, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
2: Hát egy jó tanga. Igen.
1: Érdekes. Na de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúszda, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk. Ez valami történik. Igen, akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része az egyik oldalt így fölcsúszott.
2: Önálló életre kell?
1: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy az egyik szememről elhagytam a kontaktlencsét.
2: Ez egyre jobb egyébként.
1: Tehát nem elég, hogy mondjuk jobb oldalt kiesett, aminek ki kellett esni, majd a bal szememről kiesett a kontaktlencse, és én felszólaltam rögtön, hogy Jézusom, elhagytam a kontaktlencsém, és kaptam.
2: Erre már csak az lett volna szem, hogy nem látok.
1: Kaptam azt a választ, hogy miért meg akarod keresni?
2: A vízben?
1: Igen.
2: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
1: Valóban izgalmasabb lehet.
2: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Béla Balátom, hazaértél, minden rendben?
3: Ja, ti együtt éltek?
2: Hát nem együtt élünk, hanem egymást, tehát
3: vonjuk le a logikus következtetést. Béla Bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
2: Mondjuk, a
3: tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kint, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kell leves.
2: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. Uh-huh. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, hogy zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
1: Tehát milyen
3: kicsit beteg, nem?
1: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állnak.
3: Adom az SOS jelzés, itthon vagyok.
2: Mi odafigyelünk egymásra.
3: Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morze jeleket.
2: Ez így van, igen.
3: Három villogás krumplis tészta, 4 villogás marha pörkölt.
2: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy odafigyelünk egymásra.
3: Ti vagytok már rendes emberek.
2: Igen.
3: Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
1: De az, hogy gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
3: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden.
2: Állítsunk be lokátort.
3: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
2: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
3: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már csak tudod követni, mikor, merre, cikázik.
2: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
1: Hány kilométert tettünk egy nap?
3: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg.
2: Béla bácsi, látom, kim van Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
3: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomat tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
2: Ő is lássa
3: azért,
2: engem.
3: Persze.
2: Jó.
3: Ha valami történne
1: mondjuk
3: veled.
1: Mondjuk Norbi nagyon nem fog cikázni.
3: Nem fog.
1: De.
3: Mit csinál Norbi már 20 perc? Ja, a cipőket szaglásza. Folyosul.
2: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen.
3: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát. Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
2: Igen.
3: És ketten Bélával, mint főszereplő.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: További jó reggelt és jó sportolást. Mi történt a sportvilágában?
3: Robikám, nagyon csalódott vagyok, meg kell, hogy
2: miért?
3: Hát, mert tegnap megjelent egy hír, hogy egy jósnő azt álmodta már másodszor, hogy a Miami stadiont el fogják rabolni az UFO-k.
2: Olvastam.
3: A mérkőzés alatt, amikor a brazilok játszanak, az egész brazil csapatot elrabolják, meg a skótokat is, meg a szurkolókat is, azt a 65 ezer embert. Nem tudom, hogy mekkora űrhajó kell ahhoz, hogy ezeket mindet elrabolják.
2: Hát hova visznek egy embert?
3: Hát a skótok is ebben bíztak szerintem, hogy elrabolják majd a brazilok az UFO-k, mert Vinicius úgy játszott, mint egy UFO. Tehát a skótok meg mindent megtettek annak érdekében. Na, őket valószínűleg tényleg valami égi hatás érhette, vagy valami földön túli dolog, mert minden létező hibát, amit csak lehet, elkövettek hátul, hogy gólokat rugassanak a brazilokkal. Tehát az eladott labdától kezdve a rossz kapus kijövetelig, amit csak létezett, még volt is egy olyan gól, amit megúsztak, és végül varral visszavonták, de hát a vereséget nem úszták meg. Úgyhogy a brazilok nyertek, Vinicius is csatlakozott azokhoz, akik ontják a gólokat, egymás után lőtte a találatokat, és hát a skótoknak ez így egy vereséget jelentett. A UFO rablás meg elmaradt, úgyhogy lehet, hogy nem tudom, ugyanahhoz a jósnőhöz járhat esetleg Pataki Attila is, mint annak idején ő is mondta, hogy elrabolták az UFO-k, úgyhogy várjuk a folytatást. 25-ére jósoltam mindezt, ugye ez a éjfél után volt már, tehát ez már elméletileg 25-e volt az Egyesült Államokban, ha jól tudom.
2: Na, most közben úgy, az a hír is napvilágot látott, hogy a gánai afrikai boszorkány ugye varázslatot bocsátott ki.
3: Így van.
2: Ugye Kane ellen, és most ez is egyre több helyen lejött ez a hír, és így bajban lehet azért a többi csapat, hogyha Gánával találkozik.
3: Igen.
2: Mert ki tudja, még az is lehet, hogy ez tényleg beválik ez a módszer, és mert ugye itt ugye a varázsló, a boszorkány azt csinált, akkor... hogy meggátolta, hogy kapura lövésükből gól legyen.
3: Igen, és Harry Kane-nek nem is sikerült.
2: Így van, 6 méterről.
3: Közelről sem betalálnia. Hát innentől kezdve figyelt, hogy akkor Gána kivel játszik, és ki fog esetleg megsérülni, vagy ki az, akit megbabonáz, nem tudom, hogy ez működik, de állítólag igen, tehát ilyen vudu babák, meg szertartások, meg
2: van ennek valami neve, most azt kerestem, nem találtam meg, de egyébként én is elhiszem, hogy működhet.
3: Hát, akár ez is, de akkor nekünk is találnunk kell innentől kezdve egy ilyen embert, majd Marco Rossi mellett, ott áll a vizes ember a himnusz mellett, és akkor ő közben az ellenfelet blokkolja, hát ez nem fair, és akkor majd a sámánok egymás ellen majd így jönnek, és...
2: És lesz nekik is bírójuk, és engem. Befújják azt, hogy na, oké, hamarabb elkezdted a sámánkodást.
3: Mondjuk hozzáteszem, nekünk is volt ilyen jósnőnk, meg már annak idején ugye emlékezhetünk rá, vagy jósunk inkább az MSE álmára, hogy majd Álmos bevezeti ide a magyarokat. Szóval mi kezdtük ezt az egészet, úgy tűnik.
2: Volt nekünk is ezotérikus magazinunk például.
3: Na, hajaj, bizony, nem is egy, meg UFO magazin is, meg mindenféle.
2: Ó, nem, arról lemaradtam.
3: Na, volt. A 80-as években ez óriási divat volt. Hát volt egy UFO a pályán, Neymarnak hívták, aki csak a Teó hajod miatt, mert hallgatták reggel a rádiót, hogy megkérdezted, hogy Neymar mi az, hogy nem játszik, és játszott-e már meg, stb. Hát ti pályára lépett tegnap, kapott egy jó negyed óra 20 percet, úgyhogy most már ő is kipipálhatja mindezt. Mint ahogy kipipálhatja Mexikó is az újabb győzelmét, csak szólok, még mindig nem késő megfogadni azt, amit te akartál, tehát hogy Mexikó és Portugália egészen messzire jut majd. Megint nyert Mexikó, és utoljára lépett pályára Ochoa a kapus, aki szintén nagyjából egy 20 percet kapott, és védhetett, ez volt a 6. világbajnokság, a 40 esztendős már egyébként a kapus, parádézott a korábbi világbajnokságokon, volt olyan talán a brazilok ellen, ahol nagyon-nagyon sok lövést hárított, és azzal ért el nagyon jó eredményt Mexikó, igazi hősként ünnepelték, amikor pályára lépett. Azt mindenki tudta előre, hogy ez lesz az utolsó világbajnoksága, a gyerekei is ott voltak, most azt mondják a mexikói újságírók, hogy a tegnapi volt az utolsó mérkőzés, illetve a mai, attól függ, hogy nézzük. Szóval, hogy ez volt az utolsó mérkőzés, és valószínűleg nem fog már innentől kezdve pályára lépni. Meglátjuk majd, minden esetre ez is egy nagyon szép pályafutás, ami mögötte van. Mint ahogy szép pályafutás eddig a bosnyákoké is, mert hogy Bosznia-Hercegovina 3-1-re legyőzte Katart, és ezzel már biztos, hogy harmadikként tovább jut. Ott lesz a legjobb harmadikok között. Szarajevóban óriási népünnepé volt, és hát előkerültek a tűzijátékok, a görög tüzek, mindenféle. Írta is az egyik újságíró, hogy az éjjel soha nem ér véget Szarajevóban sem, úgyhogy ott is van egy olyan dal, amit énekelnek, hogy vigyél el Amerikába, nagyjából arról szól, hogy hogy legyenek ott a világbajnokságon, és ezt énekelték a bosnyákok örömittasan, meg nem csak örömittasan. Szóval boldogok, és gratulálunk nekik, hogy tovább jutottak, azok után, hogy az olaszokat búcsúztatták ugye a pótselejtezőn. Ez mindenképp egy szép dolog, hogy a világbajnokságon is mennek tovább a csoportból.
2: Úgyhogy, tehát, hogy megérdemelten ütötték nyilván az olaszokat, és megérdemelten vannak itt.
3: Igen, igen, igen, igen, igen. Közben az is napvilágot látott, hogy nagyon sok bírálat éri ezt a hidratációs szünetet, ivószünetet.
2: Nem, ez a reklámszünet.
3: És ezt most cáfolta a FIFA elnöke, azt mondta, szó nincs reklámszünetről, nekik ebből egy fillér bevételük nincs, nekik nincs, nem, hát a tévétársaságoknak van, azt azért tegyük hozzá, és azt mondta, hogy azért tartanak ivószünetet, mert ahol nagyon meleg van a mérkőzéseken, és egyébként is tartanának ivószünetet, az nem lenne fair, hogyha olyan helyeken meg nem tartanának pihenőidőt, ahol esetleg nincs ilyen meleg, és az esélyegyenlőség jegyében inkább mindenhol tartanak. Ez lett a döntés, hogy pihenjenek ott is a játékosok, ahol egyébként csak 20 fok van, meg klimatizált stadion. Van benne ráció, ezt elfogadom, de nagyon sok kritikát kap, és főleg az európai szurkolók minden egyes ivószünetnél hangosan fütyülnek, mert nem ehhez vannak szokva. És hozzáteszem, hogy az európai csapatok edzői is erőteljesen kritizálják, úgyhogy az UEFA is már jelezte, hogy nem fogják bevezetni Európában, nem lesz se BL mérkőzéseken, se bajnoki mérkőzéseken, majd a játékvezető úgy dönt. Például most akár Magyarországon bajnokit rendeznének, nyilván senki nem szólna egy árva szót sem, hogyha tartanak egy egyperces, kétperces ivószünetet, mert embertelen.
2: 30 plusz fok
3: így van,
2: igen.
3: Így van, meg hát hőségriadó van, piros riasztás, mindenféle, amit el tudsz képzelni. Rendben ilyenkor legyen, de amikor meg nem indokolt, akkor meg nem kell.
2: De ezzel sincs gond, hogyha van egy ivószünet, és azt mondja, hogy hát de nem a reklámbevételek, mert hogy nekik nincs belőle bevételük, akkor meg kellett volna tiltani azt, hogy az ivószünetben reklámot adhassanak a tévétársaságok, mutassák ugyanúgy a pályát, ugyanúgy lennének vágóképek, ugyanúgy lenne akár a közönségről, a szurkolókról, a játékosokról
3: közeli. És abszolút, így van, és ami nekem nem tetszik, hogy ugyanúgy megtöri a lendületet, mint mondjuk akár egy röplabda mérkőzésen, ahol már évek óta vagy kosármeccsen van időkérési lehetőség. Sokszor az edzők nem azért használják, hogy tényleg rendezze a sorokat, van, aki nem is mond egy árva szót sem. Csak azért, hogy mondjuk sorozatban egymás után 3-4-5 pontot kap a csapata.
2: Hogy kibillentse
3: az ellenfele. Szokták is mondani röplabdában, például valaki után egy időkérés után elront egy nyitást, hogy na, ezt a pontot az edző szerezte az időkéréssel, és hát ezt látjuk a VB-n is, hogy ezt gyakorlatilag nem frissítésre, meg ivásra használják inkább a játékosok, hanem meg a csapatok, hanem inkább arra, hogy taktikai elemeket találjanak, kiváltsanak, esetleg ha valami nem működik, úgyhogy ez egy picit tényleg a hagyományos focival szembe megy, mert ott az a lényeg, old meg te a pályán magadtól, vagy az edző, hogyha kintről ad taktikai utasítást, tartsd be, de az, hogy közben teljesen más taktikát, vagy más dolgot találsz ki, ez eddig nem volt jellemző.
2: Most kapjuk a jó hírt, hogy jelentkezett a gánai sámán, és azt mondja, most elengedem Harry-ként, a következő mérkőzésen már újra lőhet gólt.
3: Ó, de rendes.
2: Megkegyelmezett neki, úgyhogy levette a rontást.
3: Nagyon jó.
2: Na,
3: ez jó hír.
2: Ez nagyon jó hír.
3: Igen,
2: most jó hír.
3: Egyébként gondolj bele, te lennél Harry Kane, neked ez tényleg jó hír lenne, és szerintem még dopingolni is fogja, meg felszabadultabban fog játszani. És hidd el, hogy tudatalat lehet, hogy ott motoszkált a fejében, még a hülyeségnek is tartotta, hogy rajtam van ez a rontás. Kihagyta a pár méterről a helyzeteket, és biztos, hogy átfutott
2: ez
3: az
2: már,
3: agyán.
2: Ha csak placebo
3: hát
2: is, hiszem
3: el, hogy igen,
2: működik.
3: Hogy biztos, igen, igen, igen, igen. Úgyhogy köszönjük szépen a gánainak.
2: Úgyhogy mondanak.
3: Hálásak lehetnek az angolok is.
2: Igen, és üzenjük Harrynek, hogy ne fossál már.
3: Jó. Hát, na, egyébként vannak bőven angol meg skót szurkolók, akik hát jól érzik magukat ott kint Amerikában. Tegnap még a skótok szerintem úgy is elfogyasztottak néhány liter sört, hogy a csapatuk vereséget szenvedett. Azt gondolom hallottad, hogy Bostonban kifogytak a sörcsapok, tehát elfogyott a sör.
2: Mert nem voltak ők erre felkészülve.
3: Nem voltak, igen.
2: Ilyen sörfogyasztás.
3: Még az első mérkőzésen, mikor megérkeztek a skótok, akkor ott elfogyott a sör. A norvégok meg most már tökélyre fejlesztették az evezéses mémjüket, amit most már mindenhol eljátszanak, nem csak úgy, hogy a csapatkapitány vezényelt a mérkőzés a győztes meccsük után, és a pályán leültek egyébként a norvégok, és mint egy viking hajóba úgy eveztek a szurkolók meg a lelátót, most már a mozgó lépcsőn, most már a buszon, és már mindenhol megy ez a norvég szurkolás, és szerintem az egész VB egyik legnagyobb poénja, úgyhogy ezt azért nehéz lesz majd túlszárnyalni. Gyorsan azért helyi hírek is, mert hogy ma elindul a Hübner strandröplabda Nyíregyházán. Folyamatosan mérkőzések, hát itt is lesz szívószünet, mert hogy azért nagyon-nagyon meleg lesz, és csütörtökön még gála mérkőzésekkel indul, meg egy nyitó meccsel a torna, és akkor péntektől folyamatosan 11-től este 5-6-ig megállás nélkül zajlik az amatőr verseny, este megint gála meccsek, és aztán vasárnap pedig jön az országos bajnokság következő fordulójának jó néhány mérkőzése döntője. A Deac egyik válogatott, illetve a Deac egyik extraligás játékosa, a fiúknál láttam, hogy ott van a nevezési listán, tehát ő is részt vesz, a debreceni játékos, de egykori Fátum Nyíregyháza játékosok is indulnak az amatőr sorozatban, mert hogy pénzdíjas, és hát amúgy is szeretik a röplabdát, amúgy is jó
2: kis benne.
3: Meg még, igen, jó kis benne, egy kis plusz pénzt azért próbálnak szerezni, és hát elkezdődött a Mozdulj Nyíregyházának a nyári szezonja, ilyen még nem volt, eddig mindig őszi meg téli volt, csak most nyáron is lehet különböző sportágakat ingyenesen kipróbálni és használni, eszközöket, mindenfélét, lesz majd egy futófesztivál egyébként augusztus végén Nyíregyházán, és hát van egy olyan futóközösség, amelynek a segítségével most fel lehet készülni. Tehát azt mondják, hogy teljesen nulláról, tehát ha te meg én oda mennénk, 5 kilométerre legalább felkészítenek minket az augusztus végi versenyre, úgyhogy rendszeres edzéssel és szaktanácsadással akár ez is lehetséges. De tegnap például nagyon aranyos volt, hogy a Nyíregyházi stadion parkjában a fűben például gerinctorna és jógaoktatás volt, mindez ingyenesen, úgyhogy érdemes ezeket a programokat nyáron is kihasználni.
2: Jó sportolást, jó szurkolást kívánunk mindenkinek. Laci, neked pedig köszönjük az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szombattól harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. Eseménykezelő központ kezdte meg működését. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a kormány a tartós hőség miatt. Magyar Péter közlése szerint az állami cégeknél, ahol a munkakör ezt lehetővé teszi, hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkatársak, emellett a rövidített munkaidőt is kérnek, ahol ez megoldható. Az önkormányzatokat arra kérik, hogy a klimatizált közösségi helyeket a hétvégén is tartsák nyitva. A lakosságot arra kérik, lehetőség szerint maradjanak hűvös helyen, figyeljenek az idősekre, valamint a vízpartokon is legyenek óvatosak, mert a nagy melegben nő a vízbefulladások száma is. Szombaton 0 órától harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország teljes területén. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a következő 4 napban helyenként 38-40 Celsius fokos csúcshőmérséklet is várható, ilyen tartós és intenzív hőségre hosszú ideje nem volt példa. A mentőszolgálathoz naponta akár 450-nel több riasztás is érkezhet, és nőhet a balesetek száma is. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint senkit, sem gyermeket, sem háziállatot ne hagyjanak parkolóautóban. Eseményközpontot hozott létre a Védelmi Igazgatási Hivatal. A hivatal vezetője Kádár Pál elmondta, az új központ feladata az állami és önkormányzati szervek munkájának összehangolása, valamint a szükséges információk biztosítása. A szervezet folyamatos ügyeletet tart, így bármikor segítséget nyújt a védekezési feladatok koordinálásában. Az összegyűjtött információk a kormány későbbi döntéseinek előkészítését is segítik. Az extrém hőség miatt módosul a hétvégi kamionstop rendje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint szombat este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók, így a korlátozás csak vasárnap reggel 6 és 10 óra között lesz érvényben. A döntést a szállított áruk védelmével, a sofőrök biztonságos pihenésének biztosításával és a rugalmasabb forgalom szervezéssel indokolták. A minisztérium arra kéri az autósokat és kamionosokat, hogy a nagy melegben indulás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, vigyenek elegendő ivóvizet és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Június 25-től Magyarország teljes területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A NEBIH és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség miatt rendelte el az intézkedést. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy éppen bográcsozni, de a szakemberek inkább gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A hatóságok szerint a száraz növényzet miatt már egy kisebb szikra is gyorsan terjedő súlyos erdőtüzet okozhat. Ezek voltak a térség és az ország legfrissebb információi. Én egy óra múlva ismét várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben egész nap zavartalan napsütés és száraz idő várható, ha a szél többnyire gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. Napközben akár 37 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, a déli órákban lesz a legerősebb az UV-sugárzás, tehát a naptejet mindenki vigyen magával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Oké, minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében. Ugyanis ott ez az ikonikus medence, Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban néznek ki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt se tudom, hogy azt hogy tették meg, nem tudom.
2: Minden hát kihúzták esetre... a dugót. Nem lehet egy nagy...
1: Ennyi volt. Jött egy ilyen hang, aztán...
2: Önök? Na? Na, tessék, le van engedve.
1: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízről.
2: De így az ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
1: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni. Úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
2: Nagyon jó.
1: Algás is, és még a festéket is felhozta.
2: Parádés. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin. Hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba. Napot kívánok.
1: Egy raklap béres kérek.
2: Két doboz. Hát de főleg így most akkor megint le kell engedni.
1: Hát valószínűleg
2: újra
1: igen.
2: Újra kell festeni.
1: Hát valami 4 milliárd forintnak megfelelő dollár volt csak az, hogy kifessék a belsejét, és hogy vízzáró, meg hogy kék legyen majd a színe végül, és akkor ugye ott járnak, hogy...
2: Végül is kék lett, csak fent lebeg a tetején, nem?
1: Meg kicsit zöld is, mert algásodik.
2: Hát így, de hogy... ugye milyen szép lett. Na, elnök úr, azért így bejött, most már olyan türkiszes. Tehát ez igazi.
1: De hogyha hunyorog éjszaka háttal a sötétbe,
2: nézze
1: akkor...
2: csak meg. Igen. Polonizál napszemüveg, egész jó a színe.
1: Miért nem léptek be egy medence kertépítők csoportba? Hát annyi minden okosságot írnak itt. Hát nem hiszem el. Például a homokszűrő helyett szokták javasolni, hogy üveg legyen a homokszűrőben. Hát én kis üveggel próbáltam, sokat nem szűrt rajta.
2: Azt látom rajtad is, hogy betöltötted a 40-et, és csatlakoztál ahhoz a férfi klubhoz, ahol 3 téma van. Az egyik a gyep, a második a grillezés, a harmadik a medence. És mindig erről beszél, mert nézd meg, akárhova mész, különböző videócsatornán, stb. Így kell grillezni, úgy kell az oldalast, így kenegeted, a makőmérő, a nem tudom micsoda, kész. Jön a következő, a füvet visszavágjuk, nem vágjuk, megműtrágyázzuk, nem műtrágyázzuk, most így lacsoljuk, mindent csinálunk.
1: Láttad azt a csajt? Milyen csajt láttad, hogy a lobbiban akciós?
2: Láttad, nem igaz, mert kijött két lóhere, hát nem tudtam odafigyelni.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tájvan egyik múzeumába látogatott, és koszosnak érezte ott az egyik kihelyezett tükröt, és letörölte. Most kiderült egyébként, hogy ezzel óriási kárt okozott, mert 40 éve porosodott a tükör. A művész kifejezetten neki ez az egyik műve volt, hogy 40 évnyi por volt rajta, ő meg oda ment egy darab WC papírra, mert zavarta, és elkezdte törölgetni. Igen,
2: ez mondjuk milyen komoly művészeti alkotás.
1: Ez egy szép művészeti múzeumban történt.
2: Na várjál, akkor innentől kezdve, ha valaki nem akar otthon takarítani, akkor csak azt kell mondani, hogy anyukám, nem fogom letörölgetni a polcot soha többé, mert ez egy művészeti alkotás.
1: De lentreány vagy, hanem műértő.
2: Nem, ennek direkt nézd meg, egyre nagyobb a por rajta, milyen jól néz ki. Igen. Most már olyan mattos, már nem csillog.
1: És bennem amúgy felébresztett némi ötletet, hogy mi van akkor, hogyha én most hazamegyek, olajban sütök valamit, és akkor oda teszek a falhoz mondjuk egy vásznat, és ami kifröccsen az olajból sütés közben, az maga a mű.
2: Én ettől, már most bocsánat az összes művésztől, aki ilyet alkot, én ettől mindig olyan ódkodtam, hogy nekem az a szép, hogy ha
1: valami szép.
2: Ha valamit lefestettél, és mondjuk ugyanúgy néz ki Rákóczi Ferenc, mint az élőben. Tehát, hogy ránéztél, és akkor azt mondod, hogy
1: nem, az ember, igen, az ember
2: egy portré.
1: Azt ismeri el, amiről azt látja, hogy wow, de rengeteg igen. munka van, tehetség, és az, hogy te nem tudnád megcsinálni. Főleg igen. az döbbent le a
2: de
1: másik
2: amikor
1: munkáját.
2: Az, hogy fogott, nem tudom, 10 darab ilyen festékes patront, hozzávágott egy fehér lepedőhöz, ami szét plottyant rajta, és aztán kirakta, hogy ez most a, nem tudom, milyen művészeti ágnak a képviselete, és milyen szép lett, és nézik az emberek ilyen snob módjára, és belelátnak mindent, és akkor ad valami fantázia címet, az univerzum robbanása, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és
1: hát a közben egy pesgő van a kezében.
2: A művész arra gondolt, igen, közben. Na ez
1: eladom, hát nem a tűzoltó készülék, az marad.
2: Igen, körülbelül azt is kitudnál, hogy azt mondanád, hogy ez a művésznek.
1: Vagy az a kuka.
2: Igen. És tudom, egyszer megkérdeztem a művészektől, hogy nyilván ők tudnak rendes portrét is festeni, ha akarnak. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem azt jelenti, hogy nem tud más.
1: De az nekik mainstream, az túlságosan.
2: Tehát már eljutott onnantól, hogy így szabadítja fel a gondolatait, és így valósítja meg önmagát. Hát nyilván más a művészeti értéke, nálam legalábbis, mint amikor ilyen nagy, hatalmas festmények. Hát ha elmész például bármilyen ilyen múzeumban, és ilyen monumentális, vagy egy freskó, hát hogy micsoda munka volt abban, hogy egy Sixtuszi kápolnát, hogy valamit mire kifestettek és megcsinálták. Most meg fogod, és akkor azt mondod, hogy 3 napja hengerezem a falat, csinálom, hogy fehérre legyen, nem
1: hát nem is az, a maga a tézázás. Hát a maszkolás sokkal több idő, mint maga a munka.
2: Na, azt gyűlölöm. Tehát azt úgy meg is szoktam hagyni a páromnak, hogy ő ilyen precíz kiméregeti, leragaszgatja, stb. Én meg úgy vagyok elő, kikerülöm majd. Na, nem fogja az meg. Meg, ha megfogja, majd letörölgetem. Tehát az a műanyag csíkot meg ilyesmi. Gyorsan egy vizes ruhával. Nyilván a második hengerezésnél már lecsöppen, arrébb megy, nincs fóliázás alul. Hoznál egy kis vizes ruhát, mert már a padló is olyan, már tocsog.
1: Látszi, ti még takarítjátok a házat, mi eladjuk. Amint koszos lesz, azonnal költözünk.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd! Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Vendis Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével! Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek! A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is! Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk! Kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Visszakaptuk a közlekedés szempontjából a Böszörményi útnál lévő akadályt, tehát az megszűnt, valamint a 33-as számú főút ki- és bevezető szakaszán teljesen levették a 30-as táblákat is, tehát most már gondtalanul szabályosan tudunk közlekedni, valamint a Piac utca, Erzsébet utca kereszteződést is visszakaptuk, ami viszont egy kicsit káoszt okoz, ez a Nádor utcától egészen a Bentérig történő közlekedésnél. A külső forgalmi sávokat a buszmegálló átépítése miatt lezárták, ott azért fölhívnám a figyelmet, hogy csak akkor hagyjuk már be a kereszteződésbe, ha el is tudjuk hagyni. A nagynyelegre való tekintettel fogyasztunk sok folyadékot, legyünk türelmesek, toleránsak egymással, ehhez kívánok én kellemes napot és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Home office jöhet a tankerületi iskolákban. Debrecenben is folytatódnak a vasútfejlesztések. Hétfőig kérhető a gépjárműadó részletfizetése. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A hőségriadó miatt lehetővé tette az otthoni munkavégzés elrendelését a Klebersberg központ a tankerületi iskolák egyes dolgozói számára. Az intézkedés a pedagógusok szakszervezetének kezdeményezésére született, és nem vonatkozik a gyermekfelügyeletet ellátó pedagógusokra. A Klebersberg központ tájékoztatása szerint a tankerületek már megkapták az erről szóló iránymutatást, így a rendkívüli hőség idején saját hatáskörben engedélyezhetik az érintett munkatársak számára a home office-t. További vasútfejlesztéseket jelentett be Debrecent érintően Vitézi Dávid. Elmondta, még az idei évben megkezdik a nagyállomás beázó aluljárójának felújítását, valamint liftekkel akadálymentesítik az állomást, ezt követően pedig a teljes pályaudvar korszerűsítése is elindulhat. A tárcavezető beszélt a Debrecenből délfelé vezető egykori 106-os vasútvonalról is, amelynek helyreállítását szintén célként nevezte meg. Hangsúlyozta, a városban elsősorban olyan közlekedési fejlesztés kell koncentrálni, amelyek közvetlenül a debreceniek mindennapjait segítik. Közleményben reagált a Szemkorp arra a hatósági döntésre, amely ideiglenesen felfüggeszti a debreceni szeparátorfólia gyár működését. A vállalat közölte, együttműködik a környezetvédelmi hatósággal, ugyanakkor vitatja, hogy a vizsgálatok során kimutatott szennyezőanyagok többsége a gyártási tevékenységéből származna. A cég szerint a jelentett nehézfémek nem részei a szeparátor gyártási folyamatnak, ezért további vizsgálatok szükségesek a szennyeződés tisztázására. A Szemkorp hangsúlyozta, hogy a jogszabályoknak megfelelően járt el, és kész felelősséget vállalni minden olyan környezeti hatásért, amely bizonyíthatóan a működéshez kapcsolódik. Az akkumulátoriparral kapcsolatos szélesebb együttműködést sürgették a debreceni közgyűlésen. Lakossági felszólalásokban egy olyan társadalmi és környezeti tanács létrehozását javasolták, amelyben az önkormányzat, a kormány, a szakmai szervezetek és a civil szervezetek is részt vennének. Pap László polgármester támogatásáról biztosította az érdemi párbeszédet és elmondta, korábban már kezdeményezett egyeztetést a várost érintő ügyekben a kormány illetékeseinél. Csütörtöktől vasárnapig tart Mikepércsen a 27. Tűztánc ifjúsági táncfesztivál és ifjúsági találkozó. A négy napos rendezvényre 17 néptánc és népzenei csoport, összesen több mint 320 fiatal érkezik. A programoknak Debrecen és Mikepércs ad otthont, a fesztivál központja pedig a mikepércsi főtér lesz. Több fontos határidőre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadó automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetése, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. A NAV szerint a részletfizetési kérelem később már nem pótolható, a vállalkozások pedig akár 10 millió forintos bírságra is számíthatnak a határidő elmulasztása esetén. Július 1-től emellett új uniós vámszabály is életbe lép. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 euró alatti egyes kis csomagok után 3 eurós vámot kell majd fizetni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén is napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge lesz, napközben akár 37 fok körüli hőség is várható, ezért érdemes kerülni a tartós tűző napsütést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Debrecen új rádiója már az élvonalban. Ez a 93.5 Sunshine FM. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Lefekvő minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Kommenteljetek is abban a kérdésben, hogy van-e olyan kollégád, aki megkeseríti az életed, mivel borít ki. Hagyunk időt, jó, majd foglalkozunk ezzel egy kicsikét később, vagy neked van. Már nagyon bólogattál. Én le akartam sepenni az asztalról hirtelen ezt a témát, de látom, hogy benned
2: jó,
1: van egy gondolat.
2: Nem te vagy az. Elárulom.
1: Igen. Én nem vagyok az, aki borító, én vagyok az, akit kiszoktak borítani.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy sokkal. Tehát amikor rájövök, hogy ideges vagyok, és meglátom Gavit, és néha az ő stílus, hát akkor nem is vagyok ideges.
1: Nem.
2: Az úgy megnyugtat, hogy van nálam rosszabb.
1: Igen. Ez a 22 éves vagyok, 40 éve rádiós műsorvezető, és már nagyon kijön az idegrendszerem.
2: No. Igen, hát nálunk, hogy avassuk be egy picit a hallgatókat, a legrosszabb az, és Gavi sem bírja, meg én sem, amikor valamit előre eltervezel, amikor megvan egy ilyen meccs terv a fejedben, hogy fog kinézni, és ez mondjuk a 20. másodpercben borul, csak azért, mert valamelyik kolléga nem érkezik meg időben, nem lehet elérni, nem akkor kapcsolódik a telefon, valami műszaki hiba jön, stb. És onnantól az úgy pafra vágja az egész délelőttödet, mert úgy vagy vele, hogy most már mindig próbálod helyrehozni azt a csúszást, ami akkor keletkezett azon az egy percen, és hát az egy perc nálunk az nagyon sokat számít.
1: Na mondjuk ki együtt akkor a nevét annak.
2: Nem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: A keltető sport.
1: A keltető sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, Dankó Laci már is prezentálja a friss sporthíreket, van egész sok, mert hogy egy fecni két oldala van tele.
3: Mind a kettő tele van, igen. Így van. Te láttad tegnap ugye az Ecuador elleni mérkőzését a németeknek, és folyamatosan jöttek az információk azok számára is, akik esetleg más mérkőzéseken, vagy akár a nyíregyházi strandröplabda tornán vettek részt, majd arról is mindjárt részletesen beszélünk, de először nem akart senki hinni a fülének, vezet Ecuador. És a végén, hogy nyer Ecuador, és ezzel tovább jut Ecuador. Igen. Nyilván a németek is már tovább jutottak, és egy picit így lazábban is kezelték talán a dolgokat, nem volt akkora tét, de azért hajtottak és próbáltak.
2: A német szövetségi kapitány kikérte magának, amikor meggyanúsították a mérkőzés után, hogy nem vették komolyan, és hogy de ők próbálják, és próbálták, és ez kikéri magának, és az újságírót ott helyre tette, viszont tényleg olyan lelkesek voltak. Tehát gondolj bele, amikor Ecuador már 2-1-re vezetett, és még volt hátra hosszabbításban 7 perc, és még mentek, és úgy hajtottak, és akkor akkor pörögtek fel. Hihetetlen volt, hogy mikor, mint akik még egy gólt kell, hogy rúgjanak. De nem is értettem, ahelyett, hogy beálltak volna vélek, de ez volt a jó taktika.
3: Igen,
2: és az edzőjük, igen. Hát ez meg hát nagyon tetszett.
3: Hát egy legendás volt, ahogy ott ünnepelt a végén.
2: A gól után, meg a gól után felmászott a tribűnre, és valami kedvesét ott ölelgetett.
3: Csak hogy Marának inkább úgy nézett ki, mint egy rockstar.
2: Igen.
3: Tehát hosszú hajjal, rohangált, fel alá, tehát ő nem az a klasszikus edzőtípus.
2: Nejem azt kérdezte, hogy mi az, nem nő?
3: Igen. Hát Shakira is táncra pattant, vagy táncra perdült egészen pontosan, amikor a kolumbiai csapat nyert az előző nap, és hát gyorsan lejtett ott egy táncot. Gyorsan megnéztem, azt hiszem, mert 3 világbajnoksággal lépett már fel. Egyébként Shakira bomba formában van még mindig. Hát. Szerintem most Piqué is sajnál, hogyha
2: igen, hogy ezt hagyta elmenni.
3: Hagyta. Így van, úgyhogy vannak azért meglepetések a világbajnokságon, és nagyon-nagyon kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a vége. Gabi megmondta az elején, hogy már pedig Mexikó és Portugália ott lesz a döntőben, vagy valamelyik ott lesz a kettő közül, és minden esély megvan.
2: És én itt mondtam, hogy Portugália fogja nyerni a VB-t, ezt nem én mondom, mert én nem azt szeretném amúgy, csak hogy reggel meséltem Marának, hogy bizony-bizony van egy TikTokon egy hölgy, aki abból színekből visszavezette, hogy a korábbi világbajnokságon is, ami a világbajnokság színei, ott annak tehát a labdán, meg mindenhol, hogy a színek, akinek az zászlajába ezek a színek megtalálhatók, mindig az nyerte.
3: Hát akkor
2: lásd Argentinát
3: először. Ott kellene lenni a VB-n.
2: Igen.
3: A piros is, a zöld is benne van, akkor itt a portugáloknál.
2: A kék is, és a kék, ezt mondom, hát nincs is a portugál zászlóba kék. És van, mert ott a közepében ezek a pisizék vannak, ilyen kékben vannak, ha belenagyítasz.
3: Ez olyan, mint a kedvenc angol hölgyem jut eszembe, aki fogadott, mert a férje 20 éven keresztül játszott ilyen fogadói irodáknál, és soha nem nyert semmit, és egyszer kihagyta a szelvényt a konyhaasztalon. Az asszony meg úgy gondolta, hogy hát akkor most ő kitölti és feladja, és az alapján egy 10-es kötést rakott össze, hogy melyik csapatnak szimpatikusabb a neve. Tehát annyira nem volt képbe az angol bajnokságot, illetve United, ez mondjuk aranyos, a másik csak FC, és akkor szépen így beírogatta, és a 10-es kötéssel nyert valami sok milliót, és mondta a férjének, hogy te meg bulvár újságokat, ilyen újságokat, szakmai sajtó, statisztikát, mindent olvas, hogy mi történik, nem ér semmit, miközben csak ennyi. Hát ez a hölgy is akkor az zászlókból összeállította. Azt nem tudom, hogy meg tudta jósolni, hogy hát próbálom kimondani a nevét, hogy Miura Kazoyushi még 60 évesen is profi szerződést kap a japán bajnokságban, mert erre azért kicsi az esély. 59 éves az úriember, focista, így van, a másodosztályú Yokohamában játszott, de most a harmadosztályú Fukushimára kölcsön adták, és hihetek. Szerződést kötöttek vele, mert annyira elégedettek voltak vele a Fukushimánál, hogy újabb egy évet aláírt, tehát 60 éves lesz.
2: Én egyik nagy meglepetés csapatnak a japánokat mondom.
3: Én is ezt mondtam. Hogy szerintem ők nagyon jól fociznak.
2: Tegnap, amikor a kislányom ezt a portugál dolgot tálalta, mondtam, hogy hát azért nem, én a spanyoloknak szurkolok egyébként, de
3: nyilván nem tetszett eddig a spanyolok játéka. Volt egy gyerekek. Az első.
2: Az, aki világbajnokságot nyert az elején, soha nem.
3: Ebben viszont igazad van.
2: Jeleskedett.
3: Volt olyan csapat, amely az egész világbajnokságon nem jeleskedett, mégis eljutott
2: oda. A másik a norvégokat tartom még nagyon-nagyon-nagyon esélyesnek.
3: Szóval a franciákkal játszanak.
2: Most. Akik csapatként nagyon jól funkcionálnak, látszik, a közönség annyira velük van.
3: És milyen jól eveznek.
2: Á, nagyon jó ezek is.
3: Tehát Marának mondjuk, hogy ugye ezt az evező pózt, amit először megcsináltak, hogy leültek is, mint a viking hajó, nagyjából, mintha azt húznák, de most már mindenhol. Tehát a mozgó lépcsőn, a plázában, a buszon.
2: És több ezer ember.
3: Igen, nagyon látványos és nagyon jó. Akik az idősebb generációhoz tartoznak, még emlékeznek arra, hogy 1986-ban volt egy legendás gólja Diego Maradónának az angolok ellen, amikor kézzel ütötte be.
2: Igen.
3: Felugrott fejelni, és eljátszotta, mintha fejelne, de közben pedig kézzel ütötte be a labdát, akkor még nem volt VAR rendszer, megadta a játékvezető, ezzel jutottak tovább az argentinok, és jutottak egészen a végéig. Na most ezt a labdát el fogják árverezni, és egy aukciós cég, csak Bélának mondom, mert felcsillant a szeme, ő szereti az ilyen erekéket, egy aukciós cég 2,5 millió dollárra értékelte a kikiáltási árat. Ennyiben állapították
2: meg. Most estem
3: ki. Igen, de azt mondták, hogy ennél sokkal többet ért, tehát nagyjából a 9 millió környékén fog elkelni. Átszámították gyorsan, ez olyan 3 milliárd forintnak megfelelő összeg. Hát mondtam, hogy...
2: Némi túlzás ez. És ráadásul, most gondolj már bele, ott közben ugye volt labdacsere is. Tehát oké, hogy beütötte a kézzel labdát.
3: Ez pont az a labda, amit beütött. Ezt tudják igazolni? Igen.
2: Igen, mivel?
3: Igen. Hát nem tudom.
2: Akkor
3: de...
2: azonnal elkülönítették?
3: Nem, akkor még nem volt olyan sok labdacsere, mint most, hogy azonnal bedobták, hanem ha visszagondolsz, akkor az képesek voltak egy labdával végig játszani a meccset.
2: Hát én erre már nem
3: 86-ban. Ott még nem volt divat, ez a gyorsan visszadobjuk típusú, meg a labdaszedők is. Tényleg azért volt labdaszedő, mert elgurult, és utána szaladt. És ahol
2: most kiment,
3: azt
2: mondtam
3: vissza.
2: Marának, hogy nem nagyon húzzák az időt, mert azonnal
3: néha
2: egy perc bűntiben
3: kimarad. Hogy arról beszélünk, hogy kell pörgetni a meccseket, és a játékvezetők tökölnek a legtöbbet egy sorfalállítgatással, meg amitől a falra mászok, a szögleteknél, hogy most a párharcokat mindig kihívja őket, ne fogják egymást. Egy percig magyarázza, hogy ne fogják egymást, ugyanúgy fogja. Hát ember nincs, aki egy szögletnél a másikat
2: elengedi. Tegnap is Rüdiger, az ekvadori sráca folyamatosan.
3: Igen, tehát ez mindig így működik. Gyorsan helyi hírek is, a Debrecen igazolt két kapust, hát az egyik Tuskabál, egy fiatal kapus, Póser Dániel pedig egy rutinosabb hálóőr, a Sparinál pedig ugye megkezdődött az ausztriai edzőtábor, és hétfőtől indulnak a bérlet értékesítések is, hiszen nagyon sokan kérdezték, Debrecenben is elindul egyébként, vagy elindult, hogy mikortól lehet bérleteket venni. Ezek azért fontos információk, mert nagyjából egy hónap múlva már rajtol az NB1, ahogy vége a VB-nek, gyakorlatilag egy hét szinte, vagy másfél hét, és kezdődik a labdarúgó NB1.
2: Na hát akkor foci lesz.
3: Foci lesz, így van, ha valakinek még.
2: Mara már ásítozott, mert csak a fociról beszélünk.
3: Így van. De beszéltünk a strandröpiről is. Tegnap, ugye mi sokat beszélünk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha itt a régió jobban összefogna, tehát, hogy eltűnne ez a Debrecen-Nyíregyháza ellentét, és erre ékes példa volt például a tegnapi nap a strandröplabda fesztiválon, ami elkezdődött Nyíregyházán, hogy a Deas cheerleaderei léptek fel, és lépnek fel majd ma is, meg holnap is, és Debrecenből érkeztek a csajok, meg két srác is. Nagyon jó, elkényeztetett helyzetben van, mert csinos lányokkal vannak állandóan, és olyan fellépést produkáltak, hogy le a kalappal, és most már évek óta ők azok, akik fellépnek például ezen a nyíregyházi fesztiválon. Nagyon jól érzik magukat, és várják őket vissza. Ma a sportolóké lesz a főszerep, már minden tekintetben 10-kor elkezdődnek az amatőr bajnokság mérkőzései, szombat estig tartanak, de ma is lesznek gálameccsek, tegnap a nyíregyházi cégek csaptak össze, ma a sportolók, nyilván akik nem röplabdások, hanem például kosarasok, focisták, jégkorongozók, vízilabdások, és ami a legfontosabb, szombaton a döntő, vasárnap pedig az országos bajnokság mérkőzéseit játsszák majd a Nyíregyháza belvárosában, impozáns helyen 300 köbméter homokot hoztak oda a Kossuth tér, és építették meg ezt a pályát. Tehát ott tényleg a profik jönnek majd, és lelátóról bárki ingyen megtekintheti ezeket a mérkőzéseket.
2: Köszönjük, Laci, mindenkinek jó szurkolást, meg jó sportolást!
0: Ez volt a Keltető Sport. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 2030-ra célozza meg az euró bevezetését a kormány. Az Alföldön akár 42 fok is lehet a jövő héten. Landmark termékeket hívott vissza a gyártó. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A 2030-as euró bevezetési célt erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök, aki az eurócsoport görög elnökével és a magyar pénzügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatót. A kormányfő szerint jelenleg a Maastrichti feltételek egyike sem teljesült, de a következő években elérhetővé válhatnak a csatlakozás feltételei. Magyar Péter kiemelte, hogy Magyarország tanulni kíván Görögország válságkezelési tapasztalataiból, és hangsúlyozta, a jogállamiság, a kiszámíthatóság és a befektetői bizalom egyaránt fontos a gazdasági fejlődéshez. Tovább erősödik a hőhullám, a jövő hét elején az Alföldön akár 42 Celsius fokot is mérhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton már több helyen megközelíti a 40 fokot a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig többfelé elérheti a 41 fokot is. A kánikula hétfőn tetőzhet, és az országos melegrekord is megdőlhet. Az előrejelzések szerint kedden nyugaton már néhány fokos enyhülés kezdődhet, szerdán és csütörtökön pedig országszerte felfrissülést hozhat egy hidegfront. Befejeződött az Országos Onkológiai Intézet hűtési rendszerének felújítása, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető közölte, a kormányzati támogatásnak köszönhetően elkészültek a javítások, emellett a jelenleg raktárként használt műtők korszerűsítését is előkészítik. A miniszter szerint a cél az onkológiai betegellátás további fejlesztése, a szűrések bővítése, valamint a korszerű terápiákhoz való hozzáférés javítása. A kormány korábban arról is döntött, hogy országszerte több milliárd forintos program indul a kórházi klímarendszerek felújítására. Továbbra is jóval többen halnak meg Magyarországon, mint ahányan születnek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Májusban 5654 gyermek született, miközben 9601-en haltak meg, így a természetes fogyás csaknem 4000 fő volt. A halálozások száma ugyan csökkent tavalyhoz képest, de a születéseké is visszaesett. A KSH szerint májusban a házasság kötések száma is mérséklődött, több mint 6000 helyett 5274 pár mondta ki a boldogító igent. Landmarkból készült termékeket hívott vissza a gyártó határérték feletti hidrogén-cianid tartalom miatt. Az intézkedés több dénes natura készítményt érint, köztük a 250 g-os Landmarkot, a Landmarklisztet, a pirított Landmarkpelyhet, az 500 g-os ginszenges klixmixet, valamint az 5 kg-os Landmarklisztet is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal most arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett kazasztáni alapanyagból készült terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának védelmére a rendkívül alacsony vízállás miatt. A szakemberek már levegőztető berendezéseket is elhelyeztek a tó legmélyebb részein, és szükség esetén mentőhalászatot is elrendelhetnek. Az őshonos halfajokat ilyenkor más természetes vizekbe telepítenék át. A szakértők szerint az idei csapadékhiány és a tartós hőség miatt a vízszint tovább csökkenhet. A legalacsonyabb értékeket az ősz elejére várják.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos deviza közép árfolyamai alapján a forint továbbra is stabil a fővalutákkal szemben. Egy euró árfolyama 355 forint körül alakul, az amerikai dollárért mintegy 313 forintot kell adni, az angol font 413 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 386 forint körül jár. A deviza piacot továbbra is a nemzetközi gazdasági hírek és a befektetői hangulat befolyásolja. Ma térségünkben egész nap zavartalan napsütés és száraz idő várható, ha a szél többnyire gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. Napközben akár 37 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, a déli órákban lesz a legerősebb az UV-sugárzás, tehát a naptejet mindenki vigyen magával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A hideg sör mellé is ígyunk még egy kis vizet is, mert ugye az alkohol meg dehidratál, úgyhogy sokan arra esküsznek, hogy már pedig a sör az jó. Jó, tudjuk, a sör nem alkohol, de azért a sör mellé ígyunk vizet is. Tudom, hogy nehéz ezt ilyenkor.
2: Hát ez szentségtörés. Laci, ezt
1: nem azt mondtam,
2: hogy élőben mondtad el, ezt nem tudom kitörölni.
1: Nem fröcsként, de Isten őriz.
2: Hogy még vizezzük azt a 4%-ost is.
1: Nem, megiszod a sörödet, megiszol egyet, kettőt, hármat, ötöt, nyolc. Igen, de azért igyunk mellé vizet is. Tehát, hogy a nap során, tehát egyébként kiszáradsz még.
2: Apa,
1: a sörtől.
2: Iszol hozzá vizet? Van ebben víz bőven.
1: Vizet? Maximum mosdása.
2: Vizet, hát tüskét iszok hozzá. Szóval ne így hidratáljatok, jó? Tehát, hogy tüske, meg hasonló dolgok.
1: Cukros üdítő sem jó. Egyébként sokan voltak úgy vele, hogy a fröccs, meg a különböző, abban legalább van víz. Tehát azzal is tudsz valamennyit hidratálni.
2: Ez csak ilyen önnyugtatás.
1: Igen.
2: Az alkoholisták első nyugtatója. Megtaláltam közben azt az ominózus hanganyagot.
3: Kétféle van az észszerű védekezés, amikor az ember UV szemüveget hord, meg kalapot, mint ő, mondjuk szalmakalapot, meg van az, amit én szoktam csinálni, megiszok 3 liter sört. Tüskével.
1: De ő maga is tudja, hogy van az észszerű, meg a kevésbé észszerű.
2: Igen.
1: De nem szárad ki. Tehát így azért azt nem lehet mondani.
2: Igen. Az is tévhit nyilván, amikor meg már tél van és hideg van, hogy akkor az alkohol az, ami majd még felmelegít, meg hasonló. Tehát az is csak a szervezet,
1: egy olyan érzés.
2: Szervezet önbecsapása, és hát sajnos sokan emiatt lelik halálukat is akár reggelre. Tehát, hogy az alkohol igazság szerint nem sok mindenen segít. Az a helyzet, hogy nem véletlen a mondás, hogy öl, butit nyomorba dönt, vagy az a házasság? Mire mondják, várja?
1: Ennyien isznak? Vagy ezért isznak ilyen sokan, mert sok házas van?
2: Elképzelhető, hogy a kettő között van kapcsolódás. Szóval hidratáció az nagyon-nagyon fontos, rengeteg folyadék és lehetőség szerint víz, tényleg a cukormentes.
1: Így van, meg a bőrvédelem. Én most azt vettem észre, képzeld el, hogy nem sok időt töltöttem tényleg a napon. Nyilván már nem volt új például a motoros cipőm, de kint volt a napon, melegben érte ez az UV-sugárzás meg minden, és gyakorlatilag egy hét után ilyen repedések jelentek meg a bőrön. Na most ez a te bőrödön is, nem mondom, hogy repedés jelenik meg, de nyilván annak is kell védelem. Egy praktikus tanács, én most kipróbáltam, mert már úgyis úgy voltam ezzel a cipővel, hogy hát ennek már mindegy, tehát hogyha jön fel a bőr, és azt tanácsolta nekem az egyik autószerelő, hogy én korábban babaolajjal kenegettem az ilyen bőrruhát, meg ilyesmit, mert hogy ne száradjon ki, meg a bőrülést a kocsiba, de hogy próbáljam ki például a naptejet, mert hogy azzal egyrészt az UV-tól is véded, tehát a sugárzástól a kocsiban például a bőrülést. Hát most egy területen ezen a cipőn kipróbáltam, hogy úgyis mindegy, úgy néz ki most, mint egy új. Tehát esküszöm neked, hogy tartós-e, vagy a bőrnek segít-e, most hány cipész kap a fejéhez, édes Istenem, csak ki ne próbálják, de már ez olyan cipő volt, hogy már teljesen mindegy, na lesz, ami lesz, és most jól néz ki. A repedezés megmaradt, tehát a bőr, ha mi már egyszer kirepet, az már nem lesz jobb, de hát, ha nem szakad tovább.
2: Úgyhogy igen, a cipészek
1: a faktoros. Naptejet rákentem a cipőre.
2: A cipészek a fejükhez kapnak, dr. Szondi Györgyi bőrgyógyász pedig elégedetten konstatálja, hogy na végre célba ért mindez, amit évek óta szajgozok, hogy gyerekek, védjétek a bőrfelületet, legyen az akár egy cipő is.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Foci VB. És a foci VB, azt gondolom, ez mindenkit lázba tart. Még ma rát is?
2: Hát egy picit igen, van közöm hozzá.
1: Te hogy csinálod? Te nézel a focistákat, hogy ki milyen jó kép?
2: Nem, én posztolom a meccseket.
1: Igen?
2: Ja, hát ennyiben nálunk. Igen, ennyiben kimerül.
1: Igen. Melyek a legutáltabb országok, és melyek azok, amelyek a legjobban kedveltek? Hát a legpozitív megítélése Svájcnak, Kanadának, Japánnak, Svédországnak és Olaszországnak van, viszont az USA-nak jelentősen romlott a megítélése. Mara, neked van ilyen ország?
2: Én

0: Egyszerűen nem lepődtem meg, én nagyon jó, szeretem. Nekem nagyon álmom oda eljutni. Mindenki megkérdezi olyankor, dolgozni? Nem dolgozni szeretnék Svájcban, hanem a szép.
1: Ja, hogy szép.
0: Igen.
1: És ugye vannak ott a Svájcban munkák, amiket...
0: Tudtam, hogy erre gondolom, mindenki erre gondolom, úgyhogy azért akarok oda menni, úgyhogy már el sem mondom.
1: Már Dubáj lejárt, Svájc
0: igen,
1: van.
0: Svájc, van. Igen. És tök jó, mert amúgy Ildikó is odáig meg vissza van Svájcért.
1: És akkor ez azért jó, mert Ildikó is...
0: Nem, ha egyszer ketten tűnünk el, akkor tudjátok, hogy hol leszünk.
1: Svájcban fejtek a tehenet.
0: Igen, amúgy lehet.
1: A Milka tehenet.
0: Benne lehet bármi a pakliba, de ott megtaláltok, lehet, hogy küldünk egy képeslapot. Mondjuk, ha azt figyeled, akkor Magyarországon is az emberek alapján ítéljük meg az országot, még mi is úgy, hogy itt élünk. Tehát például most említetted a taxizást.
1: Igen.
0: Ott is van, tehát itt is, ha hívsz egy taxit, lehet, hogy kifogsz egy olyan taxist, aki nagyon-nagyon jó arc, de lehet, hogy egy úgy sem szól hozzád. Én kettő olyan esetet tudok elmondani. Az egyik az volt, amikor a karácsonyi céges buli után mentem haza.
1: Igen.
0: És egy bácsihoz ültem be, na, akinek azt hittem, hogy meg fogok halni.
1: Miért úgy vezetett?
0: Balra indexelt, jobbra kanyarodott. Jó napot kívánok! Tehát én ittam, de maga nem tud vezetni.
1: Nézted, merre indexel?
0: Köszönöm. És folyamatosan sípolt a biztonsági, őt nem zavarta.
1: Aztán, az övé vagy a tiéd?
0: Az övé. És utána, amikor így jeleztem, hogy amúgy itt kéne bekanyarodni, itt van ház. Amúgy nem, csak vicceltem, menjen tovább nyugodtan. Bárhová is akart vinni.
2: Nagyon furcsa volt nekem, egyébként London volt az, ahol az az igazi multikulti. Tehát ott aztán minden, nem tudtad megmondani, kik azok az ősi britek. És nekem az tetszett. Igen, nem mondjuk, nem tudom, emlékeztek-e, Hofinak volt ez a mondása, hogy szerintem nagyon csúnyák az angol nők, és mondta, nem véletlenül sziget, nehogy elterjedjenek. Igen.
0: Én amikor fősulis voltam, mentünk ilyen tanulmányi kirándulásra. És ugye Szlovákiába is. És hát akkor is olyan okos voltam, mint
1: még most.
0: Igen, húha, lejárt személyben. Igen. És akkor ezt így reggel nyugtáztam, hogy le van járva.
1: És átengedtek?
0: Hát Magyarországról, Szlovákiába, igen.
2: Végre megszabadulunk tőle.
0: Örültek szerintem is. És utána ott azért már mondta nekem a tanár is, hogy meglátjuk majd, hogy jössz vissza.
1: Mondjuk az elég pozitív volt a tanár, nem?
2: Milyen aranyos volt.
1: Vagy visszahozom, vagy nem.
0: Egyébként igen, én haláliteges voltam már, mikor tudtam, hogy jövünk visszafelé, mondom, Jézus, itt kell maradnom, mit kell csinálni, és akkor feljött.
1: A buszra? Szlovák elvtárs, igen?
0: Nézte, nézegette, vert a víz. Már ott a csoporttársakkal megbeszéltük, itt maradnak velem. Nem hagynak ott egyedül, kész vége, akkor mindenki marad. És akkor a végén, utána, miután eltett 10 perc, akkor azt mondta, hogy mehetek. Kellett egy kis pénzt is adni, de az
2: Egyszer egy csapatépítőt csinálunk, hogy felülünk a vonatra.
1: Nem mertek.
2: Mara, te mikor ültél vonaton?
0: Nagyon-nagyon régen.
2: Én is. Na, akkor Béla kifizeti a helyjegyet, felülünk, és elmegyünk Budapestre kirándulni. Mondjuk az oda-vissza 8 óra, majdnem.
1: Mi ez jó drága nektek.
0: Tehát, nekünk?
2: Hát,
0: neked?
2: Hát a cégája. Nem, hát csak 8 fős, azt mondtad eleve, igen, az a rész. Hát a kisorsoljuk ki, igen, az a 8 fő.
1: Jó, de van első osztály, tehát az első osztályon elférnek sokan, tehát csapatostól is.
0: De minket attól vigyél, ahol te menj.
2: Milyen luxi körülmények, igen, között akarunk menni.
1: Hát az csak a kiváltságosok. Hát azt majd, figyelj, ezt majd prémiumnak kitűzöm.
2: Figyelj, szerintem
1: ez jó lesz, ez prémiumnak
2: kitűzöm. A keltető műsorvezetők között sorsolj ki 4 jegyet.
1: Meg is vagyunk.
2: Na, ezért.
1: Meg is.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Visszakaptuk a közlekedés szempontjából a Böszörményi útnál lévő akadályt, tehát az megszűnt, valamint a 33-as számú főút ki- és bevezető szakaszán teljesen levették a 30-as táblákat is, tehát most már gondtalanul szabályosan tudunk közlekedni, valamint a Piac utca, Erzsébet utca kereszteződést is visszakaptuk, ami viszont egy kicsit káoszt okoz, ez a Nádor utcától egészen a Bentérig történő közlekedésnél. A külső forgalmi sávokat a buszmegálló átépítése miatt lezárták, ott azért fölhívnám a figyelmet, hogy csak akkor hagyjuk már be a kereszteződésbe, ha el is tudjuk hagyni. A nagy nyelegre való tekintettel fogyasszunk sok folyadékot, legyünk türelmesek, toleránsak egymással, ehhez kívánok én kellemes napot és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új nevelőszülőket keres a Máltai Szeretetszolgálat, párbeszédet sürgetnek az akkumulátoripar ügyében. Magyar űrügyi nökség létrehozását jelentették be. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új nevelőszülők jelentkezését várja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet nevelőszülői hálózatában jelenleg 278 gyermek él, akikről 105 nevelőszülő gondoskodik. A szeretetszolgálat szerint folyamatosan szükség van új családokra, hogy minél több gyermek biztonságos, szeretetteljes otthonban nevelkedhessen. A jelentkezőket képzés, pszichológiai alkalmassági vizsgálat és folyamatos szakmai támogatás segíti a felkészülésük során. A legutóbbi nyíregyházi toborzó kampány egyébként 15 új jelentkezőt hozott, ami meghaladta az előzetes várakozásokat. Az akkumulátoriparral kapcsolatos szélesebb együttműködést sürgették a debreceni közgyűlésen. Lakossági felszólalásokban egy olyan társadalmi és környezeti tanács létrehozását javasolták, amelyben az önkormányzat, a kormány, a szakmai szervezetek és a civil szervezetek is részt vennének. Pap László polgármester támogatásáról biztosította az érdemi párbeszédet és elmondta, korábban már kezdeményezett egyeztetést a várost érintő ügyekben a kormány illetékeseinél. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat partner minden olyan kezdeményezésben, amely erősíti az akkumulátoripar működésének átláthatóságát és a lakosság tájékoztatását. Elindult az idei első Aranypart Express Debrecenből a Balatonra. A közvetlen járat péntek reggel 7 óra 44 perckor indult a nagyállomásról, és átszállás nélkül szállította az utasokat Fonyódra. A szerelvényeknek köszönhetően a kelet-magyarországi utazók egyszerűbben juthatnak el a Balatonhoz. A nagyállomáson már a kora reggeli órákban nyárias hangulat fogadta az utasokat, akik a hétvégére várhatóan 40 fok közeli hőség elől is a magyar tenger partjára menekülnek. Debrecenben új szabályok szerint szólhatnak hozzá a lakosok a közgyűlés munkájához. A város ugyanis bevezeti a felszólalási jegyet a közmeghallgatásokon, amelyet csak név és lakcím megadásával lehet igényelni. Egy-egy hozzászólásra a legfeljebb 5 perc jut, a felvetésekre pedig helyben vagy 15 napon belül kell választ adni. A lakossági felszólalásokat ezen túl a közgyűlés végén tartják meg, és csak helyi közügyekben lehet majd felszólalni. 8 új zárható kerékpártároló szekrényt adtak át Debrecenben. A tárolók helyszíneit a város diákjainak bevonásával választották ki, hogy a fejlesztés a kerékpárosok valós igényeit szolgálja ki. Az új tárolók Debrecen városkártyával ingyenesen használhatók. A városban az elmúlt 30 évben 125 km kerékpárút épült, most pedig a biztonságos kerékpár tárolás fejlesztése folytatódott. A Debike honlapján egyébként újabb helyszínekre is várják a lakossági javaslatokat. Magyar űrügyi nökség létrehozását és egy önálló űrtörvény megalkotását jelentette be Táncs Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A Hunor program első évfordulóján elhangzott, a 2026 végén záruló magyar űrhajós program után is folytatódik a hazai űrtevékenység. A miniszter felkérte Kapu Tibort a Hunor program vezetésére, hogy közösen dolgozzák ki a következő időszak stratégiáját. A tervek szerint erősítik az együttműködést az Európai űrügynökséggel, és azt szeretnék, hogy minél több magyar vállalkozás, egyetem és kutatóintézet kapcsolódjon be a nemzetközi űripari fejlesztésekbe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén is napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge lesz, napközben akár 37 fok körüli hőség is várható, ezért érdemes kerülni a tartós tűző napsütést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Debrecen új rádiója már az élvonalban. Ez a 93.5 Sunshine FM.
4: 3, 2, 1. Egy fantasztikus remek hétvége itt a nyárban, így június 27-én szombaton. László napján, akiknek nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, ami tuti, hogy egészségesek, hasznosak, tudatosak leszünk, majd főzünk virtuálisan valami finomat közösen, mit szólsz hozzá, valami jó kis nyári könnyű ételt, és hozom a mai témánkat is, közben rád is számítok, 0623 16 3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Mutatom, hogy összekötöm a kellemeset a hasznossal a folytatásban, ahogy ígértem, egészségesek, hasznosak és tudatosak leszünk, ugyanis akárhogy is nézem, kicsengettek, ugye hivatalosan is vakáción, éppen ezért nagyon sokan már most azon töprengnek, hogy mikor kezdjenek el pakolni, hiszen az utazás már szervezés alatt, illetve a foglalások már megtörténtek. Na de hát mit tegyünk, hogyha elutazunk otthon? Na hát van mire figyelni, például utazás előtt mondjuk arra, hogy egy pohár vízet tegyünk a mosogatóba, és ez nagyon furcsán hangzik, de nagyon hasznos. Éppen azért gondoltam, hogy megosztom veled. Amikor az ember hosszabb időre elutazik, általában a takarításra, a szemét kivitelére odafigyel, esetleg még az elektromos eszközöket is ellenőrzi. Van azonban egy kevésbé ismert teendő is, amely nagyon nagyban befolyásolhatja, milyen állapotban találod az otthonodat a nyaralás után. A mosogató és a mosdó alatt található szifonban mindig marad egy kevés víz, amely megakadályozza, hogy a csatornából érkező szagok bejussanak a lakásba. Ha azonban hosszabb ideig senki sem használja a lefolyót, a víz fokozatosan elpárologhat, így a kellemetlen szagok könnyebben utat találnak maguknak. Ennek lassítására létezik egy igen egyszerű módszer, érdemes a lefolyó nyílást papírtörlővel vagy papírlappal lefedni, majd a tetejére egy vízzel teli poharat vagy csészét tenni. Így csökkenteni lehet a levegő áramlását a lefolyó körül, hogy a szifonban lévő víz lassabban párologjon el. Nem árt a ritkán használt fürdőszobák, vendégvécék és padló összefolyók lefolyóit is ellenőrizni, valamint a mosogatógépet kitisztítani indulás előtt. Néhány perces előkészülettel sok kellemetlenség megelőzhető, így a hazaérkezést. Nem a csatorna szag, hanem a nyugodt pihenés emléke kíséri majd. Érdemes tehát mindenre odafigyelni, részen lenni, és akkor nem lehet baj.

0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Csak szólok, hogy továbbra is van mire figyelni a nagyállomás környékén Debrecenben. Már most érződik azért némi fennakadás, legyen nagyon körültekintő az Erzsébet utcán, tehát ezt a részt még mindig csinálják. És hát amire nagyon figyelni kell még Nyíregyházán, az Árok utca és az Őz utca kereszteződésében, az az igazság, hogy én arra közlekedem, és bizony-bizony nagyon résen kell lenni. Legyen nagyon figyelmes, főleg aki jobbra kanyarodik, az mindenképpen legyen figyelmes. Jó utat, balesetmentes közlekedést!

0: Az első órán Kudjár szaladt, Calvin Harris viszont még biztosan itt lesz majd a Blessings-el, aztán pedig érkezik. Marianne is takarékosságra buzdít a gazdasági és energetikai minisztérium, erről hallunk mindjárt részletes információkat. Aztán megkezdjük a következő óránkat Ed Sheerannal.
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A belga válogatott elsőként, az egyiptomi pedig másodikként jutott tovább a labdarúgó világbajnokság G csoportjából. Belgium Vancouverben 5-1-re legyőzte az utolsóként záró új-zélandi csapatot, így jobb gól különbségével megelőzte Egyiptomot, amely Seattle-ben 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Irán még reménykedhet abban, hogy bekerül a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik közé. Belgium szerdán Seattle-ben egy csoport harmadikkal küzd meg a 8-at döntőbe jutásért, míg Egyiptom pénteken Dallasban Ausztráliával találkozik. A H csoportból Spanyolország és nagy meglepetésre az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja jutott tovább. Az Európa-bajnok Spanyolország 1-0-ra legyőzte Uruguayt, amely így harmadikként zárt és 2 pontjával nem maradt esélye a legjobb csoport harmadikok közé kerülésre. A másik mérkőzésen a zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így 3 döntetlennel megszerezte a második helyet. A spanyolok csütörtökön a J csoport második helyezettjével találkoznak a 8-at döntőbe jutásért Los Angelesben, míg a zöldfoki köztársaság pénteken a címvédő Argentínával csap össze Miami-ban. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvégokat az I csoport bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, míg rivális a másodikként. A 4-es második találkozóján Szenegál 5-0-ra legyőzte a pont nélkül búcsúzó Irakot, így 3 pontjával és plusz 2-es gól különbségével ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik mezőnyében és folytathatja a legjobb 32 között. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a 8-at döntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanezen a napon Elephant John parttal csapnak össze Dallasban.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd! Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A kritikus hőség miatt azonnali vasúti és közúti intézkedéseket jelentett be Vitézi Dávid. Már Európában is megjelent az ebola. Több mint 140 hallgató tette le az orvosi esküt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A kritikus hőség miatt azonnali vasúti és közúti intézkedéseket jelentett be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV-nál kisorolják és leállítják a nem nyitható ablakú elektromos klímájú Intercity kocsikat, a balatoni vonalon pedig tartalékszerelvényeket helyeznek készenlétbe. Az 55 fok feletti síhőmérséklet miatt a gyengébb állapotú pályákon óvatossági sebességkorlátozásokat vezettek be, emellett a vasútállomásokon és a főbb autópályák dugóiban, különösen az M1-esen folyamatos a vízosztás az utasoknak. Lázár János több mint 73%-os hiányzással vezeti a parlamenti szavazásokról leggyakrabban távol maradó képviselők listáját, de Szijjártó Péter és Budai Gyula is az eddigi voksolások több mint felét kihagyta. Forsoffer Ágnes házelnök a közbizalom helyreállítása érdekében a parlament honlapján bárki számára szabadon kereshetővé tette a hiányzások adatbázisát. Bár a májusi kirívó távolmaradások miatt a házelnök végül nem rendelt el tiszteletdíj megvonást, egyértelmű kijelentette, hogy júniustól már kizárólag a hivatalos kiküldetést vagy az egészségügyi okokat fogadja el méltányolható igazolásként. Kongóban már több mint 1000 ebola fertőzést és 260 halálos áldozatot regisztráltak, és a vírus megjelent Franciaországban is. Rósvai Miklós virológus szerint Magyarországra nem a francia esetből, hanem a Közép-Afrikából hazatérő fertőzött misszionáriusok vagy egészségügyi dolgozók révén kerülhet be a betegség. A repülőgépeken való terjedéstől nem kell tartani, mert a rövid lappangási idő miatt a fertőzés gyorsan kiderül, a betegek pedig szigorú izolációban utazhatnak haza a jobb európai túlélési esélyek miatt. A kezdetben magas lázzal járó ebola ellen a most terjedő bundibogyó törzs esetében még nincs forgalomban vakcina, így csak tüneti kezelést tudnak alkalmazni. Több mint 140 hallgató tette le az orvosi esküt és vette át diplomáját a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának ünnepi tanácsülésén. A díszudvaron rendezett eseményen 80 magyar és 62 külföldi állampolgárságú végzőst avattak orvosdoktorrá. Az ünnepségen a diplomák mellett számos elismerést, köztük a Debreceni Egyetem kiváló hallgatója kitüntetést, a detepok leveleket, valamint az orvosképzésért végzett több évtizedes munkát elismerő díjakat is átadtak. A Bodolai Ferenc Adda Mancsod Alapítvány pénztárcája véges, ezért a debreceni állatvédők kénytelenek határt húzni a megmentésre váró macskák tömege miatt. Az alapítványt naponta 6-7 sérült vagy beteg cica ügyében hívják, miközben egyetlen állat életmentő orvosi ellátása is megközelíti a 65-70 ezer forintot. A szervezet jelenleg is több száz állatról gondoskodik, így a fenntarthatatlan költségek miatt sokszor kénytelenek nemet mondani. A bajba jutott állatmentők támogatására most vasárnap jótékonysági jóga alkalmat szerveznek Nagyerdőn.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Perzselő napsütéssel és 35 és 40 fok közötti csúcsértékekkel folytatódik a rendkívüli hőség szombaton, ráadásul felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Az égen alig lesz felhő, a légmozgás pedig általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvégi kánikulában a szakemberek a tartós és extrém meleg miatt fokozott óvatosságra, valamint a megfelelő folyadékpótlásra intenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2, 1.
3: Marianna, köszönöm, egy óra múlva folytatja, addig viszont a hőséget próbálok segíteni elviselni, ami jó benne azért, hogy nyár van, erre vártunk, tudod, mindig panaszkodunk, úgyhogy most viseljük el, és inkább a vízpartok közelében legyünk is az árnyékban, és persze velem itt a Sun City-ben, mert mindjárt főzünk virtuálisan valamit, jobban mondva könnyed nyári ételekkel készülök.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zenét.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

még kánikula ide vagy oda, enni bizony kell, egy jó házi ösztöny pedig nem hagyja éhezni a családot, úgyhogy hoztam pár tippet, figyelj, fülej. Kóstoltad-e már, azt nem tudom, de azért ajánlom figyelmetbe, hogy készítsd el mindenképpen a citrusos soros csirke szányat. Ilyenkor júniusban, illetve ilyenkor, amikor már azért forróság kezdvetét vett el, tehát jön a kánikula időszak, mindenképpen érdemes ebben gondolkodni. Ránézésre is nagyon egyben van egyébként ez a kaja, én csak a képet látom, de biztos lehetsz benne, hogy egyébként finom is. A bolonyai cukkini tésztáról már nem is beszélve, aztán a sulzelleres fettás lemcse saláta piri-piri csirkecombbal, állítólag istenél finom. És itt van még a hortobágyi tortilla, elsőre egy kicsit furán hangzik, mert ugye ismerjük a hortobágyi palacsintát, meg magában a tortillát is ismerjük, de ugye kettő együtt mit ad ki. Nos, hát egy klasszikus csirkepörköltről van szó, egy kis mexikói ízvilággal. Az összetevők egyébként nagyon egyszerű, csirkemell, csirkecomb, olaj, vöröshagyma, tévépaprika, paradicsom, sóbors, fokhagyma, római kömény fűszer, paprika, füstött fűszer, paprika és csili pehely, a saláta részéhez pedig paradicsom, kígyó, uborka, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, cukós, só, borecet és oliva olaj szükséges, úgyhogy tényleg nem annyira bonyolult, én szerintem érdemes kipróbálni. És hát, hogy mit próbáljunk még ki, én nem folytatjuk.

0: Hőségűzés hőségben, talán így is fogalmazhatnék, a folytatásban is finomságok itt a Sun City-ben, a gasztrotúrában.
1: Hát sok mindent ajánlottam már, de amit még mindenképpen a figyelmetbe szeretnék ajánlani, például a tonhalas borsos kuszkusz. Állítólag viszonylag könnyen elkészíthető és könnyed. Hát kuszkuszból van egy pár variáció, egyszerűen nem lehet megunni, legalábbis a többség szerint. Vöröshagyma, fokhagyma, olívaolaj, zöld borsó, köripor, zöldség, alaplé, citromlé, só, bors, tonhalkonzerv, kuszkusz és petrezselyem szükséges. Nem kell túl bonyolítani. Finomra aprított hagymát és fokhagymát 2-3 perc alatt lepiríteni az olívaolajon, majd hozzáadni a borsót és még egy percig piríteni, rátenni a körit. A zöldségalaplevet és a citromlevet csúszni, borsozni, majd felforralni, hozzáadni a tonhalat és a kuszkuszt, lefedni és hagyjuk állni 10 percig, végül belekeverni az aprított petrezselymet is, és már kész is van, úgyhogy jó munkát és jó étvágyat kívánok hozzá!

Félix, én és Súsz közösen szólt az óra zárásában, ez volt a Walk Meet Me még tavaly előttről. DJ Antoine viszont a Welcome to Saint-Tropez-ben még ebben az órában itt lesz. Hát mennyire stílszerű ez, mennyire jó lenne most Saint-Tropez-ban lenni ebben a hőségben. Na segítek én neked abban, hogy elviseld ezt a kánikulát, Sunshine módra tarts tehát továbbra is a Sun City-vel. A következő órában mindenképpen utána nézek, hogy meddig tart a kánikula, vagy egyáltalán mire kell számítani. Most viszont újra Mariannél szó, többek között arról hallunk, hogy a kritikus hőség miatt szigorú intézkedéseket vezettek be, hogy miről van szó, tehát már is kiderül a részletekből. Welcome to Saint-Tropez.

0: Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapul DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
1: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

epizódos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Takarékos

0: fizetéséről szóló előterjesztést a debreceni közgyűlésen. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a kánikula idején az esti 18 és 21 óra közötti csúcsidőszakban mérsékeljék az áramfogyasztást a biztonságos és zavartalan villamos energiaellátás érdekében. A tárcavezető szerint ebben a 3 órában érdemes csökkenteni a légkondicionálók használatát, valamint 21 óra utánra halasztani az elektromos eszközök töltését és a nagyobb háztartási gépek működtetését. A korlátozás azért is fontos, mert a Mavir jelzése szerint a napokban megdőlhet a tavalyi 6766 megawattos nyári áramfogyasztási rekord, a hálózat biztonság növelése és az okos mérők telepítésére pedig a kormány már egy több mint 100 milliárdos energetikai fejlesztési csomagot is elfogadott. Június-július fordulóján több fontos adózási határidőre és új szabályra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Június 30-áig kérhetik a magánszemélyek a gépjármű adó 5 havi pótlékmentes részletfizetését a NAV mobil applikáción keresztül, amely határidő jogvesztő. Szintén június 30-áig kell a nagyvállalatoknak benyújtaniuk a globális minimumadó bevallását, amelynek elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat, július 1-től pedig új uniós vámszabály lép életbe, amely szerint az Európai Unión kívülről rendelt 150 euró alatti kis csomagok termékkategóriái után 3 eurós vámot kell fizetni. A törvény által megengedett legmagasabb fizetést határozta volna meg július 1-től a debreceni közgyűlés a város 4 főállású alpolgármesterének, ám Papp László polgármester a csütörtöki ülésen végül váratlanul visszavonta az előterjesztést. A javaslat szerint a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján az alpolgármesterek bruttó illetménye 2.946.300 forintra emelkedett volna a költségtérítéssel és a nyelvpótlékkal együtt. A polgármester a visszavonást azzal indokolta, hogy az anyag postázását követő napon a parlamentben benyújtottak egy új jogszabálymódosítási javaslatot, így a képviselő testület majd csak az új szabályok figyelembevételével határoz a fizetésekről. Rendkívül aggasztónak tartja a székelyföldi medve helyzetet bíró Barna Botond Hargita megye önkormányzati elnöke, aki európai szintű fellépés sürgetve levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A térségben idén már 148 alkalommal riasztották a lakosságot településekre, sőt városi utcákra bemerészkedő nagyragadozók miatt. Április óta pedig az incidensek száma eléri a napi átlag 3-at. A tanácselnök hangsúlyozta, hogy a biodiverzitás megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az emberi élet védelmére. A kialakult krízis kezelése ugyanis már meghaladja a helyi és a romániai országos hatóságok jelenlegi eszköztárát.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Perzselő napsütéssel és 35 és 40 fok közötti csúcsértékekkel folytatódik a rendkívüli hőség szombaton, ráadásul felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Az égen alig lesz felhő, a légmozgás pedig általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvégi kánikulában a szakemberek a tartós és extrém meleg miatt fokozott óvatosságra, valamint a megfelelő folyadékpótlásra intenek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Jó, hogy itt van, további nagyon kellemes hétvégét kívánok a hőség ellenére is. Témény Pálával és a Drakulával indulunk egy nagyon nagy kedvenc idénről, de egyébként Post Malone és Avicii is itt lesz ebben az órában, a témánkat is hozom. Természetesen a hőséggel kapcsolatos 0623 16 3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Mária és Dejsi is a Mindegy szólt itt a Sunshine-on, hát kérem szépen, nem mindegy, legalábbis az időjárásunk tekintetében, hogy mire számíthatunk. Ez a hét azért nem volt egy könnyed hét, legalábbis ami a napsütéses órák számát illeti, és hát mit ne mondjak, azért elég hirtelen berobbant, és azért ez a közérzetünket elég rendesen megtépázta, legalábbis az enyémet. Nos, ha minden igaz, akkor tovább fokozódik a hőség, én ezt alig hiszem el, hogy ilyen van, de van, és akkor most jön az, amit nem mertem kimondani, vagy nem merek kimondani, de 42 fokot is mutathatnak a hőmérők hétfőn, és ez nem vicc, kedden pedig 43-44-et, én ezt nem akarom elhinni, ilyet talán még a pályafutásom során alatt sem mondtam soha, úgyhogy az az igazság, hogy erre szerintem nem is lehet felkészülni, illetve hát természetesen óvintézkedéseket, vagy elővigyázatosságot természetesen tehetünk. Én mondanám, hogyha nem muszáj, ne indulj el. 1-2 hűvös árnyékos helyen tartózkodj, a klíma nem biztos, hogy megoldás, de hogyha van, nyilván jó. Nagyon sok folyadékfogyasztása, a gyerkőcre, állatra, idősebbekre pedig nagyon-nagyon figyelj. Tehát, ami azt jelenti, hogy hajnalban is már 20 fok feletti értékeket mérhetünk, és ami még borzasztó, legalábbis nekem, a pollen terhelés pedig nagyon-nagyon magas lesz. Ami viszont jó hír, hogy időjárási front nem lesz felettünk, de ez egyre fokozódó hőség határozza meg most a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szemvezetét terheli meg a meleg. Ennyi tanácsot tudtam mondani, illetve azt, hogy a Balaton most tökéletes strand lehetőség 29 fokos, a víz nem igaz, Adriai 35-36 fokos, tehát aki tervezi, hogy utazik, azoknak mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon ideális lehet a nyaruk.

0: City.
1: A te világod, a te ritmusod.
2: Így lehet a mai témánk, mint hogy az időjárással kapcsolatos, mert én még mindig ámulok és bámulok, és ezt sem hiszem igazából. Itt a Sun City-ben, hogy kedden akár 43 fokot is mutathatnak a hőmérők, és én még mindig le vagyok sokkolva. Mint mondottam pár perccel ezelőtt, én még ilyet talán a pár éves pályafutásom alatt, zárójelben mondom, hogy több mint 20 év alatt ilyet szerintem sose hagyott el a szám. Na de hát kérem szépen, az idők változnak, és vele változunk mi is természetesen, de én azt kívánom azért, hogy ezt az időszakot mindenképpen viseljük el, legyünk türelemmel, és persze figyeljünk oda másokra, és a kérdésem az, hogy te mit teszel, illetve home office-ban vagy-e, vagy megteheted-e, hogy mondjuk ne legyél kitéve természetesen, hogyha ki vagy a hűségnek, szóval hogy lehet ezt elviselni, arról nem beszélve, hogy a gyerekek vakációja tart, szóval nagyon rettenetes ez a logisztika ebben az időszakban, mert gondolom a gyerekek non-stop a vízpart közelére vágynának, ami teljesen rendben van, de hát a szülő meg dolgozik, szóval hogy lehet ezt kilogisztikázni, kíváncsi vagyok. 0-23-16-3000.

0: Ez a Sunshine FM.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor.

Hallgató is az anyám mondta, zárta az óránkat, viszont még Szigala biztosan itt lesz, és a következő órát is tudom és el is árulom, hogy nagyon jól indulunk majd a Wild Ride-dal, úgyhogy figyelj és fülelj majd a következő órában is, addig viszont ugye a témánkhoz szeretnék visszatérni, a Sun City-ben a hőséggel kapcsolatosan, mert hihetetlen, de kedden akár 43 fokot is mutathatnak a hőmérők, és ennek kapcsán kérdeztem, hogy te hogy viseled, mit teszel, home office, egyéb milyen megoldások vannak, illetve ha már ugye mivel hivatalosan is vakáció van, tart a gyerkőccel, hogy is fogalmazzak szépen, hogyan tudsz, hogy boldogulsz ebben a hőségben, meg tudod-e oldani, hogy mondjuk vízpart közelébe vidd. Többen azt írtátok, hogy a nyaralást még jó, hogy ilyenkorra időzítettétek, valaki azt írta, hogy szerinte júliusban még melegebb lesz, mi akkor megyünk nyaralni, úgyhogy a gyereknek addig ezt ki kell bírni, csak türelem. Köszönöm szépen, Ancsi. Hát én is ezt kívánom neked, nektek, hogy mindenki legyen nagyon türelmes, és lehetőség szerint átfigyeljünk, vigyázzunk egymásra. Mindjárt Mariannál a szó, de előtte még zenélünk itt a Sunshine-on.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A büntetés végrehajtás országos parancsnokságán tartja soron következő informális ülését a kormány. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A fokozódó forróság miatt életbe lépett és keddig tart a harmadfokú hőségriasztás Magyarországon. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot szintén keddig hosszabbították meg a veszélyeztetett csoportok védelmében. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén, így a szakemberek a közvetlen napfény kerülését javasolják. A rendkívüli meleg és a hosszantartó szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. A tisztító tűzművelet meghirdetésének hetén a büntetés végrehajtás országos parancsnokságán tartja soron következő kihelyezett informális ülését a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megosztott bejegyzése szerint a helyszínválasztás találó a hétfőn az országgyűlésben bejelentett korrupció ellenes csomagindításakor. A tisztító tűzművelet egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, a kabinet pedig a büntetés végrehajtás székhelyén folytatja az egyeztetéseket a program részleteiről. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök a parlament honlapjára feltöltött dokumentum szerint. Az országgyűlés kormánypárti többsége kedden döntött a jogszabálycsomagról, amely a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A módosítás szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, bővíti az integritás hatóság jogköreit, valamint változtat a magántőke alapok szabályozásán az európai integrációs források megszerzése érdekében. Mérföldkőhöz érkezett a hazai szervátültetés, miután 37 éve végezték el az első vese átültetést a Debreceni Egyetemen. Az intézményben azóta 1335 ilyen operáció történt, a beültetett szervek hosszú távú túlélése pedig az országos átlagot meghaladva eléri a 80%-ot. A transzplantációs centrum következő időszaki célja az élő donoros műtétek számának növelése a keresztdonációs program hatékonyabb kihasználásával. A tervek között szerepel a várólistára kerülési folyamat reformja, valamint a vidéki egyetemi központok bevonása az önálló májkivételi tevékenységbe. Több millió forintos vállalati támogatásnak köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel újult meg a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának két tanterme. A KVS Magyarország Kft. És a Corteva Agriscience adományából megvalósult fejlesztés új szintre emeli az intézmény és a vállalatok több évtizedes kutatási együttműködését, amely mostantól az oktatásra is kiterjed. A korszerűsített termek és a legújabb technológiák jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók magas szintű gyakorlati tudással készüljenek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Perzselő napsütéssel és 35 és 40 fok közötti csúcsértékekkel folytatódik a rendkívüli hőség szombaton. Ráadásul felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Az égen alig lesz felhő, a légmozgás pedig általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvégi kánikulában a szakemberek a tartós és extrém meleg miatt fokozott óvatosságra, valamint a megfelelő folyadékpótlásra intenek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Hello, köszi, hogy itt vagy a folytatásban is. Nagyon jó hétvégét kívánok, a hőség elviseléséhez pedig olyan dalokat válogattunk, ami talán egy picit segít. A témánkhoz még mindig hozzászólhatsz, hogy viseled a hőséget, mit teszel. 0-23-16-3000 a hőség ellen. És még arról is szó lesz, hogy képzeld el, agyi implantátummal küzdenének a rák ellen. Hogy ez mégis hogyan valósulhat meg, ígérem, hogy erről is szó lesz.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Természetesen jósoltak a csillagok június 27-ére szombatra is. Kedves Kosma, egyértelműen látni fogod, hogy a jelenlegi körülményét hogyan korlátozzák a szabad választási lehetőségeidet. Bika, ma elég realistán látod a szívügyeidet ahhoz, hogy ne építs légvárakat. Ikrek, érdemes lenne szembenézned a valósággal és kimozdulni végre a magadra kényszerített nyugalmi helyzetedből. Rák, amit most még elképzelhetetlennek látsz, talán holnapra valósággá válik. Oroszlán, kisebb kalandok, flörtök tehetik színesebb és izgalmasabbá a mai napodat. Szűz, ezen a fontos változásokat hozhat az érzelmi életedbe. Mérlek, kényelmes napnak nézhetsz elében, ne foglalkozz most mással. Skorpió, eljött az ideje, hogy kíméletlen önkritikát gyakorolj magaddal szemben. Nyilas, az érzelmek jövőjét nem lehet logikával kikövetkeztetni, most mégis egyértelmű, hogy milyen következményekkel számolhatsz, ha így vagy úgy döntesz. Bak, hajlamos lehetsz ma a túlzott költekezésekre, nem érdemes kockázatos pénzügyi vállalkozásokba és kétes üzleti ügyekbe bonyolódnod. Bizonytől sikerülhet kiszabadulnod egy kellemetlen helyzetből, és persze, hogy a halakra is gondoltak a csillagok, ma meglehetősen ideges és nyugtalan leszel, semmi sem úgy alakul, ahogyan azt szeretnéd és eltervezted.
0: Sunshine FM Astrolog.

0: Mikey Jackson és a Billie Jean 1983 felejthetetlen slágere szólt itt a Sun City-ben, a Sunshine-on. Hát bizony-bizony a megosztó egyéniség, személyiség, legalábbis most ugye több helyen is, moziban és a Netflixen is találkozhattunk dokumentumfilmmel, ami bebizonyította, hogy igazából Michael Jackson halhatatlan, és hát azt gondolom, hogy mindenki maga dönts el, hogy ő most hogyan értékeli az életét, minden esetre egy hatalmas egyéniség, kiváló zenész. A Svédhoz Mafia sem panaszkodhat, a Vécalong mindjárt érkezik, a kettő között pedig arról számolnék be, hogy képzeld el, agyi implantátummal küzdenének a rák ellen. Három beteg agyába ültettek be ideiglenesen egy érme méretű implantátumot az ausztráliai Royal Melbourne kórházban. A San Franciscói startup fejlesztés nem csupán a daganatos aktivitás megfigyelésére hivatott, hanem a jövőben képes lehet alacsony intenzitású elektromos stimulációval lassítani, vagy teljesen megakadályozni a tumorok növekedését is. A páciensek egy speciális mobil alkalmazáson keresztül rögzíthetik a tüneteiket, miközben az orvosok távolról követhetik az adatokat, és szükség esetén módosíthatják a stimulációt. Nagyon drukkolunk, legalábbis én maximálisan, én azt gondolom, hogy egy ilyen áttörés nagyon-nagyon sokaknak tudna segíteni. És őszintén szólva, amikor ilyesmiről beszélek, vagy legalábbis hallok, és ugye tolmácsolom ezt számodra, akkor mindig rájövök, mivel ugye most például a hűség a témánk, hogy bírod, hogy bírjuk ezt elviselni, mit teszünk, meg a vakáció ideje alatt a gyerkőcöt, hogyan tudjuk vízpart közelébe vinni, akkor tulajdonképpen rájövök, hogy ez mind-mind eltörpül. Mert hogy vannak azért ennél nagyobb és fajsúlyosabb dolgok az életben, no de ne kelljen erre természetesen sor kerüljön, és ne kelljen erre gondolni, én ezt kívánom mindannyiunknak.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

jó kis pörgős dal, Pitbulltól és Christina Aguilera-től, ez volt a Feel This Moment, hát én mennyire szerettem ezt a dalt, hát valósággal még a fiatal koromat idézi, és tulajdonképpen ilyenkor visszarepülök ez időben. Egy év is, az is számít, ugye? Mondjuk, hogyha a Purple Disco Machine-ről beszélek, tavalyról a Wonderful Life egyben az órában itt lesz, aztán újra érkezik Marianna a legfrissebb hírekkel, és természetesen belecsapunk a Sun City délutáni verziójába, egyébként nagyon jól járható utak, hűség ide vagy oda, hogyha útra kezd, akkor is legyen nagyon figyelmes, ha infódban számítok rád, még továbbra is 14 óráig itt leszek veled, 0623 16 3000.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központ a Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
2: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Nem Debrecen mellett tette le a voksát a kormány. Több mint 140 hallgató tette le az orvosi esküt. Mérföldkőhöz érkezett a hazai szervát ültetés. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hírösszefoglalója. 2026. június 27-e szombat van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Debrecen közelében jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az autósoknak a 33-as főúton végzett munkálatok miatt. A főút 99-es kilométer szelvényénél csatornázási munkákat végeznek a szakemberek, ami miatt irányonként csupán egy-egy sáv járható az érintett szakaszon. Szintén a Civisváros térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzet gondozási munkálatok zajlanak. Itt a munkavégzés idején félpályás útlezárás nehezíti a haladást, ezért a járművezetőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Nem Debrecen mellett tette le a voksát a kormány, így a hajdúsági tervek helyett végül az eredeti helyszínen Budapesten épül meg az új közlekedési múzeum. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint az intézmény az északi járműjavító területén a már korábban elkészült világszínvonalú tervek alapján valósul meg. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a múzeumnak a fővárosban van a helye, a korábbi Debrecen melletti mezőre tervezett elképzelést pedig politikai hangulatkeltésnek nevezte. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a kormány a Civisvárosban inkább a helyi lakosokat érintő valós fejlesztésekre összpontosít, így egy gyors intézkedéssel már idén megkezdik a debreceni nagyállomás beázó aluljárójának a rendbetételét és akadálymentesítését, amelyet a teljes állomás megújítása követ majd. Több mint 140 hallgató tette le az orvosi esküt és vette át diplomáját a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának ünnepi tanácsülésén. A díszudvaron rendezett eseményen 80 magyar és 62 külföldi állampolgárságú végzőst avattak orvosdoktorrá. Az ünnepségen a diplomák mellett számos elismerést, köztük a Debreceni Egyetem kiváló hallgatója kitüntetést, a detepok leveleket, valamint az orvosképzésért végzett több évtizedes munkát elismerő díjakat is átadtak. Illés Árpád a Debreceni Egyetem hazai és nemzetközileg is elismert belgyógyász és hematológus professzora, a klinikai központ elnök helyetteseként folytatja szakmai munkáját. A több évtizedes gyógyító kutató és vezetői tapasztalattal rendelkező szakember új pozícióját július 1-től tölti be, megbízását pedig a napokban vette át Szabó Zoltán professzortól, a klinikai központ elnökétől. Az új elnök helyettes kiemelte, hogy célja a klinikai központ szakmai egységének megőrzése mellett a több szakterületre kiterjedő regionális vezető szerep és a magas színvonalú betegellátás további erősítése. Mérföldkőhöz érkezett a hazai szerv átültetés, miután 37 éve végezték el az első vese átültetést a Debreceni Egyetemen. Az intézményben azóta 1335 ilyen operáció történt. A beültetett szervek hosszú távú túlélése pedig az országos átlagot meghaladva eléri a 80%-ot. A transzplantációs centrum következő időszaki célja az élő donoros műtétek számának növelése a keresztdonációs program hatékonyabb kihasználásával. A tervek között szerepel a várólistára kerülési folyamat reformja, valamint a vidéki egyetemi központok bevonása az önálló máj kivételi tevékenységbe. Több millió forintos vállalati támogatásnak köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel újult meg a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának két tanterme. A KVS Magyarország Kft. És a Corteva Agriscience adományából megvalósult fejlesztés új szintre emeli az intézmény és a vállalatok több évtizedes kutatási együttműködését, amely mostantól az oktatásra is kiterjed. A korszerűsített termek és a legújabb technológiák jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók magas szintű gyakorlati tudással készüljenek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira. Úttörő zöld kémiai eljárással szakíthat végleg a kőolajjal a hazai műanyagipar, miután a Debreceni Egyetem kutatói napraforgó olajból fejlesztenek csúcstechnológiás polimereket. Az alkalmazott kémiai tanszék laboratóriumában olyan eljárást dolgoztak ki, amellyel a növényi olaj a környezetbarát műanyagok egyik fő építőelemévé válik. A kutatás legnagyobb újdonsága a teljesen izocianát mentes poliuretánok fejlesztése, amelyek kiküszöbölik a toxikus anyagokat, így az új zöld polimerek az orvostudományban is új távlatokat nyitnak. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. Június 30-áig 11 és 15 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a karitatív testület önkéntesei. Emellett a Kossuth téren, a Déri téren és a Kálvin téren is hűsítő-párásító berendezések üzemelnek. A város vezetése fokozott figyelemre kéri a lakosságot, kiemelten a gyermekek, az idősek és a házi kedvencek megfelelő folyadékpótlására és védelmére. A Bodolai Ferenc Adda Mancsod Alapítvány pénztárcája véges, ezért a debreceni állatvédők kénytelenek határt húzni a megmentésre váró macskák tömege miatt. Az alapítványt naponta 6-7 sérült vagy beteg cica ügyében hívják, miközben egyetlen állat életmentő orvosi ellátása is megközelíti a 65-70 ezer forintot. A szervezet jelenleg is több száz állatról gondoskodik, így a fenntarthatatlan költségek miatt sokszor kénytelenek nemet mondani. A bajba jutott állatmentők támogatására most vasárnap jótékonysági jóga alkalmat szerveznek Nagyerdőn. Nyáron igazi legóbirodalom költözik Hajdúszoboszlóra, ahol július 11-e és augusztus 23-a között rendezik meg a kockasó kiállítást és játszóházat. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban látható esemény látványos építményekkel, izgalmas részletekkel és kreatív alkotásokkal várja az érdeklődőket. A programhoz kapcsolódó játszóházban a látogatók nem csak megcsodálhatják a kockákból készült világot, hanem maguk is alkothatnak a több héten át tartó rendezvényen.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: 6. helyen ért célba a debreceni Kozák Luca 100 méter gáton a Boris Hanzekovics Memorial elnevezésű aranykategóriás zágrábi atlétikai versenyen. Az országos csúcstartó sprinter idei 7. gátas futásán jól rajtolt, ám a 6. gátba kicsit belealkadt, így kiesett a ritmusból, így végül 12,87 század másodperces idővel fejezte be a viadalt. A korábbi számokban a kalapácsvető Halász Bence a 4., a vágtázó Takács Boglárka pedig szintén a 6. helyet szerezte meg Zágrábban. A japán élvonalbeli kosárlabda csapat vezetőedzője lesz Kovács Adrián, a Deac korábbi trénere, aki a spanyol bajnok Valencia együttesét hagyja el a pozícióért. A 34 éves magyar szakember iránt az észak-amerikai profiligából, az NBA-ből is élénk érdeklődés mutatkozott különböző stábpozíciókra, miután korábban Németországban és Párizsban is sikeresen dolgozott segédedzőként. Új klubja a 2005-ben alapított Chiba Jets, Szigetország egyik meghatározó csapata, amely ötszörös japán kupa győztesnek, valamint korábbi bajnoknak és kelet-ázsiai szuperliga győztesnek mondhatja magát. Az Európai Kézilabda Szövetség legfrissebb klubrangsora szerint a DVSC Schaffler a 17. legjobb csapat Európában. A 162 klubot felsoroló listát az elmúlt három szezon nemzetközi kupa szereplései alapján állították össze, amelyben a debreceni együttes két sikeres bajnokok ligája 8-at döntős menetelése is döntő szerepet játszott. Mivel a Loki előtt álló együttesek közül kettő időközben már megszűnt, a piros-fehérek ténylegesen a kontinens legjobb 15 női kézilabda csapata közé tartoznak. Perzselő napsütéssel és 35 és 40 fok közötti csúcsértékekkel folytatódik a rendkívüli hőség szombaton. Ráadásul felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Az égen alig lesz felhő, a légmozgás pedig általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvégi kánikulában a szakemberek a tartós és extrém meleg miatt fokozott óvatosságra, valamint a megfelelő folyadékpótlásra intenek.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, megkezdjük a délutánunkat Sun City módra, mit szólsz hozzá egy június 27-én. Ebben az órában friss közlekedési infókat hozok, és még a témákhoz is hozzászólhatsz. Súgok 0623 16 3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

A Think About Us szólt, míg tavarul itt a Sunshine-on. Hát kérem szépen, különleges ez a mai nap. Miért is mondom ezt? Azon kívül, hogy a Lászlók ünnepelnek, ma Isten éltesse minden Lászlót. A mai nap a polgárőr napja és magyarországi lengyelek napja is. A régi öregek azt mondták Szent László napjára, hogy ha ma esik az eső, az jó előjel a másodvetésre, de azért a hétvégi strandolás ne roncsál, ugye? Egyelőre az esőnek semmi jele, szerintem nem is lesz. A 42-43 fokos maximumokra viszont készülhetünk a következő napokban, úgyhogy kitartás, csobbanj egyet, ha teheted, vagy hűvös helyen tartózkodj, hűsölj egyet, és ne dolgozz túl sokat, hogyha nem muszáj. Akkor pedig, hogyha nem dolgozunk, akkor apu megveszi, nem tudom, a Well Hello viszont nagyon bízik benne.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Van azért rendesen mire figyelni, többek között a Faragtár utcán és a Rújtel utca között építési munkák miatt, írtátok a torlódás, sávlezárás a Füredén, a Sámsonin is hasonló a helyzet. Rendőri jelenlétről is beszámoltatok a Nagyerdei körúton, köszönöm szépen. Jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

13 óra, ami azt jelenti, hogy újra érkezik Marianna hozzá a legfrissebb híreket. Többek között arról hallunk, hogy munkaszüneti nap lesz július 1-én, illetve a Tisza kormánnyal kapcsolatosan is egy friss bejelentésről is beszámol. Ami Duty Ray-jel és a Where is my husband-del indulunk, de itt lesz még egy jó kis nyári dallal, a Summer-rel Calvin Harris is. De még előtte Tarány Tamás érkezik a Nem hagyommal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központ a Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Újabb szakaszába lépett a Tisza kormány államigazgatási átalakítása. Munkaszüneti nap lesz július 1-én az egészségügyi dolgozók számára. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Újabb szakaszába lépett a Tisza kormány államigazgatási átalakítása, miután a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén. A gyakorlatilag valamennyi tárcát érintő átfogó vezetői csere mellett 7 új főispán is kinevezést kapott, akik a napokban átveszik a vármegyei kormányhivatalok vezetését, továbbá megszűnt a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása is. Munkaszüneti nap lesz július 1-én az egészségügyi dolgozók számára a Semmelweis nap alkalmából. A 2011 óta érvényben lévő szabályozás miatt ezen a napon a házi orvosi rendelők, a szakrendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, a folyamatos betegellátást pedig az ünnepnapoknak megfelelő ügyeleti rendszerén biztosítják. Az ügyeletes patikák listája elérhető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ online keresőjében, miközben a segélyhívók, az egészségvonal és az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat a munkaszüneti napon és a nap 24 órájában fogadja a hívásokat. A külügyminiszter bejelentése szerint a külügyminisztérium 37 nagykövetet rendel haza a közeljövőben. Orbán Anita a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, míg más esetekben a személyi döntéseket a külügyi irányváltás indokolja. A tárcavezető tájékoztatása alapján a cél az, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék a külképviseleteken, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudnak eljárni az ország nemzetközi kapcsolatainak alakításában. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. Június 30-áig 11 és 15 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a karitatív testület önkéntesei. Emellett a Kossuth téren, a Déri téren és a Kálvin téren is hűsítő-párásító berendezések üzemelnek. A város vezetése fokozott figyelemre kéri a lakosságot, kiemelten a gyermekek, az idősek és a házi kedvencek megfelelő folyadékpótlására és védelmére. Nem Debrecen mellett tette le a voksát a kormány, így a hajdúsági tervek helyett végül az eredeti helyszínen Budapesten épül meg az új közlekedési múzeum. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint az intézmény az északi járműjavító területén a már korábban elkészült világszínvonalú tervek alapján valósul meg. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a múzeumnak a fővárosban van a helye, a korábbi Debrecen melletti mezőre tervezett elképzelést pedig politikai hangulatkeltésnek nevezte. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a kormány a civis városban inkább a helyi lakosokat érintő valós fejlesztésekre összpontosít, így egy gyors intézkedéssel már idén megkezdik a debreceni nagyállomás beázó aluljárójának a rendbetételét és akadálymentesítését, amelyet a teljes állomás megújítása követ majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Elkezdjük az utolsó órát a Sun City-nek. Köszi, hogy itt vagy. Hőséggel viselős délután kívánok neked. Hozok mindjárt egy kis kánikula csillapító slágert. Ray és Ever is my husband, ez mit szólsz? A kezdető legjobb pillanatát is visszavarázsolom, és még programtipém is lesznek ebben az órában.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene ez a Sun City.
1: Zenei összeállítás.

0: Hányszor a Follow the Flow-tól a srácok, akik megunhatatlan dalokkal rukkolnak elő évről évre, és mindegyik daluk tényleg akkor átüt, hogy felejthetetlenné válik. Na hát vannak élmények, amik szintén. Igazából arra gondolok, hogy a Keltető legjobb pillanatában többek között erről is szó volt.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Mondjuk, ha azt figyeled, akkor Magyarországon is az emberek alapján ítéljük meg az országot, míg mi is úgy, hogy itt élünk. Tehát például most említetted a taxizást.
3: Igen.
2: Egy bácsihoz ültem be, na, akinek azt hittem, hogy meg fogok halni.
3: Miért úgy vezetett?
2: Balra indexelt, jobbra kanyarodott. Jó napot kívánok! Tehát én ittam, de maga nem tud vezetni.
3: Nézted, merre indexel?
2: Köszönöm. És folyamatosan sípolt a biztonsági jobb, őt nem zavarta.
3: Aztán, az övé vagy a tiéd?
2: Az övé. És utána, amikor így jeleztem, hogy amúgy itt kéne bekanyarodni, itt van ház. Amúgy nem, csak vicceltem, menjen tovább nyugodtan, bárhová is akart vinni. Én amikor fősulis voltam, mentünk ilyen tanulmányi kirándulásra, és ugye Szlovákiába is, és hát
4: akkor is olyan okos voltam, mint
3: még most.
4: Igen. Húha, lejárt személyben. Igen. És akkor ezt így reggel nyugtáztam, hogy le van járva.
3: És átengedtek?
4: Hát Magyarországról, Szlovákiába, igen.
5: Végre megszabadulunk tőle.
4: Örültek, szerintem is. És utána ott azért már mondta nekem a tanár is, hogy meglátjuk majd, hogy jössz vissza.
3: Mondjuk azért az elég pozitív volt a tanár, nem?
5: Milyen aranyos volt.
3: Vagy visszahozom, vagy nem.
4: Egyébként igen, én halálideges voltam már, mikor tudtam, hogy jövünk visszafelé, mondom, Jézus, itt kell maradnom, mit kell csinálni, és akkor feljött.
3: Megnézte. A buszra? Szlovák igen. Elvtárs, igen?
4: Nézte, nézegette, embert a víz. Már ott a csoporttársakkal megbeszéltük, itt maradnak velem. Nem hagynak ott egyedül, kész vége, akkor mindenki marad. És akkor a végén, utána, miután eltett 10 perc, akkor azt mondta, hogy mehetek. Kellett egy kis pénzt is adni, de az
5: Egyszer egy csapatépítőt csinálunk, hogy felülünk a vonatra.
3: Nem mertek.
5: Mara, te mikor ültél vonaton?
4: Nagyon-nagyon régen.
5: Én is. Na, akkor Béla kifizeti a helyjegyet, felülünk, és elmegyünk Budapestre kirándulni. Mondjuk az oda-vissza 8 óra, majdnem.
3: Mondjuk ez jó drága nektek.
4: Tehát, nekünk? Hát, neked?
5: Vagy nekem? Hát a cégája. Nem, hát csak 8 fős, azt mondtad eleve, igen. Az a rész. Hát a kisorsoljuk ki, az a 8 fő.
3: Jó, de van első osztály, tehát az első osztályon elférnek sokan, tehát csapatostól is.
4: De minket attól vigyél, ahol te megfér.
5: Milyen luxi körülmények között akarunk menni.
3: Hát az csak a kiváltságosok. Tehát azt majd, figyelj, ezt majd prémiumnak kitűzöm.
5: Figyelj, szerintem
3: ez jó lesz, ez prémiumnak
5: kitűzöm. Keltető műsorvezetők között sorsolj ki 4 jegyet.
3: Meg is vagyunk.
5: Na, ezért.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
6: Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

El sem hiszem, hogy ennyire pörög az idő, és egyben a hőmérséklet is folyamatosan változik. Na nem akarok most már tényleg ennyire vészmadárkodni, de azért reggel még jobban viseltem, bár azért én itt a klímában ülök, de el kell, hogy mondjam, hogy én nem nagyon bírom, úgyhogy kibekapcsolgatom a kollégák örömére, és már most rettegek attól, hogy ki kell lépjek ebben a hőségben az utcára, mert hogy én például nagyon nehezen viselem a meleget. Jaj, na jó, nem panaszkodom tovább. Igazából ez volt a témám, hogy ti hogy oldjátok meg, főleg így a vakáció ideje alatt a gyerkőcökkel kapcsolatosan. A többség azt írta, hogy többször apránként mennek nyaralni, belföld 2-3 nap, külföld 1 hét, és így talán el lehet viselni, ezt írta Marci, köszönöm szépen. 0-23-16-3000 a folytatásban is az elérhetőségünk természetesen változatlan, a Sunshine Top 40 alatt is Kondorroli módra, úgyhogy tartsatok vele a folytatásban is. Én Földi Betty vagyok, tartalmas és hőség elviselős. Hétvégét kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstógardenben.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A külügyminisztérium 37 nagykövetet rendel haza a közeljövőben. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges kritériumoknak. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A külügyminiszter bejelentése szerint a külügyminisztérium 37 nagykövetet rendel haza a közeljövőben. Orbán Anita a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, míg más esetekben a személyi döntéseket a külügyi irányváltás indokolja. A tárcavezető tájékoztatása alapján a cél az, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék a külképviseleteken, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudnak eljárni az ország nemzetközi kapcsolatainak alakításában. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az új szabályozás értelmében a piaci folyamatok határozzák meg az üzemanyagárakat, azonban a tárcavezető beavatkozási jogköre megmarad a rendkívüli piaci helyzetek kezelésére. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután a Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a gazdasági feltételek elérése nem feltétlenül jelenti a közös európai pénz azonnali és tényleges bevezetését, mivel ahhoz további feltételek teljesülése is szükséges. A kormányfő kiemelte, hogy a kritériumok teljesítéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem a hazánkba érkező uniós források hatékony és eredményes felhasználására. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök a parlament honlapjára feltöltött dokumentum szerint. Az országgyűlés kormánypárti többsége kedden döntött a jogszabálycsomagról, amely a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A módosítás szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, bővíti az integritás hatóság jogköreit, valamint változtat a magántőke alapok szabályozásán az európai integrációs források megszerzése érdekében. A tisztító tűzművelet meghirdetésének hetén a büntetés végrehajtás országos parancsnokságán tartja soron következő kihelyezett informális ülését a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megosztott bejegyzése szerint a helyszínválasztás találó a hétfőn az országgyűlésben bejelentett korrupció ellenes csomagindításakor. A tisztító tűzművelet egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, a kabinet pedig a büntetés végrehajtás székhelyén folytatja az egyeztetéseket a program részleteiről.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, go! Nagyon kellemes szabad délutánt kívánok mindenkinek. Hello a stúdióban, Kondor Roland, indul már is a Sunshine Top 40-es listánk. A következő 4 órában meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenét egymás után. Indítunk elsőként a 40. helyezettel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
1: 40.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kiváló zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en. Sikernaptározunk, mert így szombaton sokszorozó nap van, vagyis minden, amire figyelmet, energiát és érzelmet teszünk, könnyebben felerősödhet. Éppen ezért nem mindegy, hogy mibe kapaszkodunk bele. A jó kedvbe, a hálába és a lehetőségekbe, vagy a bosszúságba, inkább esetleg a félelembe vagy a túlgondolásba. A mai nap arra kér minket, hogy tudatosan bánjunk a gondolatainkkal, valamint a szavainkkal is. Amit most sokat ismételgetünk magunkban, az könnyen nagyobb teret kaphat, mint szeretnénk. Ezért érdemes a panaszkodás helyett inkább arra figyelnünk, hogy mi az, amit erősíteni szeretnénk az életünkben. Legyen ez egy jó döntés, egy kedves gesztus, vagy egy pozitív hozzáállás, vagy akár egy apró lépés valami felé, amire régóta vágyunk. Szóval ma ne a feszültséget szaporítsuk, hanem a nyugalmat, a bizalmat, valamint a jó energiákat. Ezek így a szombatra a kiváló tanácsok, a sikernaptárunk szerint.
0: Sunshine Top 40.
2: 37.

0: 3000.
1: Jó utat kívánok a Sunshine FM-mel és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. A magyar között munkatársai útépítési munkákat végeznek Nyírtelek Nagycserkész összekötő útszakaszán, emiatt mindkét irányban útszűkületre kell készülni, legyünk megfontoltak, ha arra közlekedünk. A 33-ason, a 106-os, valamint a 107-es kilométer között Debrecen belterületén a Füredi út és Sigakert utca között csomópontfejlesztés zajlik, emiatt egy sávot lezártak a forgalom elől. A 38-ason pedig Toka és Talca között is dolgoznak a szakemberek, egy 5 kilométeres szakaszon a félpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Legyünk mindenkit megfontoltak, és hogyha bármi info van, akkor várom ma délután is. 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Sunshine FM-en. Történelmet ért a zöldfoki szigetek válogatottja a labdarúgó világbajnokságon. Veretlenül 3 döntetlennel jutott tovább a csoportkörből, és a továbbjutás csak az utolsó pillanatokban vált biztossá, miután Spanyolország legyőzte Uruguayt. A játékosok a pályán telefonjaikon követték a másik mérkőzés végjátékát, majd örömünnepben törtek ki. A szövetségi kapitány Bubista szerint a fegyelem, az egység, a csapat szellem vezette sikerre a kis szigetországot, amely a 8-döntőben a címvédő Argentinával találkozik majd. A világbajnokság egyik legkülönlegesebb története Szenegálhoz kötődik. Az ország hivatalos fotósa Sidi Talla vízum problémák miatt nem utazhatott el a válogatott Irak elleni mérkőzésére, ezért egy amerikai szállodai szobából a televízió képernyőjét fényképezve örökítette meg a találkozót. A fotós azt mondta, számára nem a helyszín a legfontosabb, hanem hogy képeken keresztül mesélhessen el történeteket. Bizarr állításokkal állt elő a brit The Telegraph Katar világbajnoki szereplésével kapcsolatban. A lap szerint mintegy 1000 szurkoló utazását és teljes ellátását finanszírozhatták azért, hogy a helyszínen buzdítsák a válogatottat. Az állítás szerint több résztvevő korábban még futballmérkőzésen sem járt, sőt, sokaknak semmilyen kapcsolatuk nem volt Katarhoz. A közel-keleti együttes a B csoport 4. helyén zárt, így már nem folytathatja a tornát. Ma este lezárul a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Magyar idő szerint este 11 órától Panama, Anglia és Horvátország Gána találkozót rendeznek. Majd vasárnap hajnali 1:30-kor Kolumbia, Portugália, valamint Kongó, Üzbegisztán mérkőzés következik. A csoportszakaszt a Jordánia, Argentina és az Algéria, Ausztria összecsapás zárja. Ezek után természetesen véglegessé válik majd a 8-döntő mezőnye, és ismertek lesznek a mérkőzések időpontjai is.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mixműsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését követeli a Független Benzinkutak Szövetsége. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet felhívására több töltőállomás ideiglenes zárvatartással adott nyomatékot a követelésnek a piacvédelmi intézkedések hatályba lépésével egy időben. Gépész László elnök a jogállamiság részének nevezte az üzemanyag hatóság járával okozott kár megtérítését, amely álláspontja szerint jogutódként a jelenlegi kabinet feladata. A szövetség további egyeztetéseket kezdeményez a kormányzattal a kisbenzinkutak gazdasági stabilizálása érdekében. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az új szabályozás értelmében a piaci folyamatok határozzák meg az üzemanyagárakat, azonban a tárcavezető beavatkozási jogköre megmarad a rendkívüli piaci helyzetek kezelésére. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután a Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a gazdasági feltételek elérése nem feltétlenül jelenti a közös európai pénz azonnali és tényleges bevezetését, mivel ahhoz további feltételek teljesülése is szükséges. A kormányfő kiemelte, hogy a kritériumok teljesítéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem a hazánkba érkező uniós források hatékony és eredményes felhasználására. Nyáron igazi legóbirodalom költözik Hajdúszoboszlóra, ahol július 11-e és augusztus 23-a között rendezik meg a kockasó kiállítást és játszóházat. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban látható esemény látványos építményekkel, izgalmas részletekkel és kreatív alkotásokkal várja az érdeklődőket. A programhoz kapcsolódó játszóházban a látogatók nem csak megcsodálhatják a kockákból készült világot, hanem maguk is alkothatnak a több héten át tartó rendezvény. Nem Debrecen mellett tette le a voksát a kormány, így a hajdúsági tervek helyett végül az eredeti helyszínen Budapesten épül meg az új közlekedési múzeum. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint az intézmény az északi járműjavító területén a már korábban elkészült világszínvonalú tervek alapján valósul meg. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a múzeumnak a fővárosban van a helye, a korábbi Debrecen melletti mezőre tervezett elképzelést pedig politikai hangulatkeltésnek nevezte. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a kormány a Civisvárosban inkább a helyi lakosokat érintő valós fejlesztésekre összpontosít, így egy gyors intézkedéssel már idén megkezdik a debreceni nagyállomás beázó aluljárójának a rendbetételét és akadálymentesítését, amelyet a teljes állomás megújítása követ majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 óra után járunk 4 perccel. Hello mindenkinek, további kellemes hétvégét kívánok. A stúdióban a listavezető Kondor Roland pörög tovább a hivatalos listánk a Sunshine Top 40. Ebben az órában is meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenét. Megyünk tovább a 30. helyezettel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 30. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Ne Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Class Hit végét kívánok mindenkinek, a Sunshine FM-mel pörög a top 40-es listánk, és nagyon fontos, hogy a mai naptól életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Ugye ez a nagy hőség nem csak fizikailag, hanem mentálisan is megtereli a szervezetünket, különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedéssel élőket. A hatóságok azt kérik tőlünk, hogy igyunk rendszeresen vizet, ne várjuk meg, hogy szomjasak legyünk, és nagyon fontos, hogy kerülnünk kell az alkoholt, a koffeint, valamint a magas cukortartalmú italokat is. A legmelegebb órákban pedig semmiképp se tartózkodjunk a napon, hanem válasszunk egy árnyékos, hűtött helységet. További infók a sunshine.hu-n, és ahogy nézem az időjárás előrejelzésünket, jövő héten keddig majd kitart ez a

0: Ma minden turista.
1: Sunshine FM Asztrológia.
2: Horoszkópokkal folytatjuk a szombat délutánunkban, meghallgatjuk, hogy mit jósoltak már a csillagok. Szia, Kata!
3: Szia, Roli! A kosra ma több nehéz megbeszélés vár, ezért legyen precíz és pontos. Hogyha érthetően mondja el javaslatait, nagyobb sikert érhet el, mint gondolná. A bikát az elmúlt hetekben nagyon leterhelte a munka, és tudja, hogy az ön előtt álló hét is igen nehéz lesz. Szíve szerint szabadságra menne, de ezt a hetet még végig kell küzdenie. Az ikrek a karrierépítés feljebb lépési lehetőségek ügyében keresse az információkat, és ragadjon meg minden adódó lehetőséget. Nagy nap lehet a mai. A rák számára ez a nap a szerelemről szól, mélységesen belebolondulhat valakibe, az illető nagyon erősen hat önre. Az oroszlán ma olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik a következő időszakban sokat segíthetnek a munkájában. Nem csak új tapasztalatokat, hanem extra jövedelmeket is szerezhet jó voltokból. A szűz legyen nagyon alapos, amikor átnézi a feladatait, mert most még ki tudja javítani a hibákat. Hogyha levelet, üzenetet ír, azt is többször olvassa át, mert lehet, hogy pont a legfontosabb információt hagyta ki. A mérleg ma jól teszi, ha leül és átgondolja a jövőbeli terveit. Most a csillagok is segítenek abban, hogy reálisan lássa, merre induljon, ha fejlődni akar. És ha valamin változtatni szeretne, azt most kezdje el. A Skorpió ma kerüli a nyilvánosságot, kerüli az embereket, nagyon jól érzi magát egyedül, és úgy érzi, hogy így a munkájával is sokkal gördülékenyebben tud haladni. De délutára, estére azért mindenképpen iktasson be egy baráti találkozót. A nyilas ne hallgasson senkire, menjen csak a saját feje után. Nagyon jók az ösztönei, és mindig megsúgják, hogy mi legyen a következő lépés. A bak számára napközben egy üzleti lehetőség foglalkoztatja, mielőtt igen mondana rá, aludjon rá még egyet. Ha a vízöntő összetudja hangolni saját személyiségét az üzleti lehetőségeivel, akkor ma könnyedén teljesít minden feladatot, munkájában mindig az egyszerűségre törekedjen. A halak nehéz feladattal szembesülhet, a késlekedés miatt pedig jelentős összeget veszíthet. Ennek ellenére vegye észre az élet naposabb oldalát is, hiszen csodálatos dolgok történtek önnel az elmúlt időszakban.
1: Sunshine FM Asztrológia.
4: Sunshine Top 40.
3: 23.

0: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Orbán Viktor letartóztatását indítványozza az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédje. A büntetés végrehajtás országos parancsnokságán tartja soron következő informális ülését a kormány. Illés Árpád lett a klinikai központ elnök helyettese. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A fokozódó forróság miatt életbe lépett és keddig tart a harmadfokú hőségriasztás Magyarországon. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot szintén keddig hosszabbították meg a veszélyeztetett csoportok védelmében. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén, így a szakemberek a közvetlen napfény kerülését javasolják. A rendkívüli meleg és a hosszantartó szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Gyanúsításukkal egy időben Orbán Viktor volt miniszterelnök, Hajdú János volt TEG főigazgató és két további tisztviselő letartóztatását indítványozta az ukrán pénzszállítók ügyvédje az aranykonvoj ügyben. A kiszivárgott ügyészségi iratokra alapozott indítvány szerint a márciusi M0-ás autóúton történt rajtaütés és a 7 ukrán állampolgár fogvatartása mögött nem valós jogi, hanem felsőszintű politikai utasítások állhattak. Magyar Péter miniszterelnök azonnali választ követelt az ügyészségtől, miközben a hatóság megerősítette, hogy külön eljárásban vizsgálják a pénzmosás gyanúját és az elfogás körülményeit. A tisztító tűzművelet meghirdetésének hetén a büntetés végrehajtás országos parancsnokságán tartja soron következő kihelyezett informális ülését a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megosztott bejegyzése szerint a helyszínválasztás találó a hétfőn az országgyűlésben bejelentett korrupció ellenes csomagindításakor. A tisztító tűzművelet egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, a kabinet pedig a büntetés végrehajtása székhelyén folytatja az egyeztetéseket a program részleteiről. Illés Árpád a Debreceni Egyetem hazai és nemzetközileg is elismert belgyógyász és hematológus professzora a klinikai központ elnök helyetteseként folytatja szakmai munkáját. A több évtizedes gyógyító kutató és vezetői tapasztalattal rendelkező szakember új pozícióját július 1-től tölti be, megbízását pedig a napokban vette át Szabó Zoltán professzortól a klinikai központ elnökétől. Az új elnök helyettes kiemelte, hogy célja a klinikai központ szakmai egységének megőrzése mellett a több szakterületre kiterjedő regionális vezető szerep és a magas színvonalú betegellátás további erősítése. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. Június 30-áig 11 és 15 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a karitatív testület önkéntesei. Emellett a Kossuth téren, a Déri téren és a Kálvin téren is hűsítő-párásító berendezések üzemelnek. A város vezetése fokozott figyelemre kéri a lakosságot, kiemelten a gyermekek, az idősek és a házi kedvencek megfelelő folyadékpótlására és védelmére.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli-délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a hajnali órákban a figyelmes közlekedést.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli-délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Négy múlt már 4 perccel, csodaszép szombat délutánt kívánok mindenkinek, pörög tovább a hivatalos listánk, a Sunshine Top 40, ebben az órában is hozom a kiváló prémium zenéket egymás után. Ha bármi fúzon, akkor várom 0620 316 3000. Megyünk tovább a 20. helyezettel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40
1: 20. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

Kiváló zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en, és mindjárt majd útinfókat is hozok. Viszont ebben a kánikulában nem csak magunkra kell figyelnünk, hanem a négylábú családtagjainkra is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra hívja fel a figyelmünket, hogy a nagy melegben az állatok számára is életveszélyes lehet a forró beton, az erős napsütés, valamint a nem megfelelő folyadékellátás. A hosszabb sétákat és a játékokat érdemes kora reggelre vagy késő estére időzíteni. Lehetőleg ezeket mindenképp füves területen hajtsuk végre, mert a forró aszfalt ugye sajnos égési sérüléseket okozhat a kutyák tappancsán. Fontos, hogy az állatoknak mindig legyen árnyékos hűvös helyük és friss ivóvízük, a parkoló autóban pedig mindenképp csak lehúzott ablak mellett hagyjuk őket magukra. Ha egy állat esetleg erősen liheg, bágyat vagy bizonytalanul mozog, akkor az valószínű akár hőgúta is lehet, ilyenkor pedig azonnal egy hűvös helyre kell vinni és az állatorvos segítségét kérni. Ezekkel kapcsolatos tippek, információk a sunshine.hu megtalálható, érdemes

kell. Nekem egy szép, meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon ne vettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te penészted. Az új csaj.

0: 3000.
1: Jó utat kívánok a Sunshine FM-mel és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. A Magyar Közút munkatársai útépítési munkákat végeznek Nyírtelek Nagycserkész összekötő útszakaszán, emiatt mindkét irányban útszűkületre kell készülni, legyünk megfontoltak, ha arra közlekedünk. A 33-ason, a 106-os, valamint a 107-es kilométer között Debrecen belterületén a Füredi út és Sigakert utca között csomópontfejlesztés zajlik, emiatt egy sávot lezártak a forgalom elől. A 38-ason pedig Toka és Talca között is dolgoznak a szakemberek, egy 5 kilométeres szakaszon a félpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Legyünk mindenkit megfontoltak, és hogyha bármi infó van, akkor várom ma délután is. 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Élvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallja. Ma este és holnap hajnalban magyar idő szerint befejeződnek a csoportküzdelmek a világbajnokságon. A játéknak magyar idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik, Philadelphiában Horvátország és Gána találkozik, miközben New Jersey-ben Panama játszik Angliával. Anglia győzelem esetén jó eséllyel megszerzi a csoport elsőséget, ugyanakkor a Gána-Horvátország mérkőzés közvetlen dönt a biztos továbbjutásról, a horvátok csak győzelemmel léphetnek a biztos továbbjutó helyre, Gánának ehhez egy döntetlen is elég, Panama már biztosan nem juthat tovább. Vasárnap hajnalban 1 óra 30 perckor Miami-ban Kolumbia és Portugália csap össze a K-csoportban. Kolumbia már biztos továbbjutó, de a csoport elsőség még nyitott, Portugália pedig a győzelmével az első helyre ugorhat. Ezzel egy időben Atlantában Kongó és Üzbegisztán lép pályára, Kongónak egy győzelem akár továbbjutást is hozhat. A program vasárnap hajnali 4 órakor folytatódik a J-csoport mérkőzéseivel, Kansas City-ben Algéria és Ausztria találkozik, míg Arlingtonban Jordánia és a címvédő Argentina lép pályára. Argentina már biztos csoport elsőként várja az utolsó mérkőzést, Jordánia pedig kiesett. Az osztrák-algériai párharc a második továbbjutó hely sorsát dönti el, a győztes jut a legjobb 32 közé, a vesztes jó eséllyel búcsúzik a tornától. A mérkőzések összefoglalóival és az eredményekkel természetesen jövünk holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés parti, sztár vendég, DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Parti, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox Együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központ pontjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az Újház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Lázár János több mint 73%-os hiányzással vezeti a távol maradó képviselők listáját. Már Európában is megjelent az ebola. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A kritikus hőség miatt azonnali vasúti és közúti intézkedéseket jelentett be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV-nál kisorolják és leállítják a nem nyitható ablakú elektromos klímájú Intercity kocsikat, a balatoni vonalon pedig tartalékszerelvényeket helyeznek készenlétbe. Az 55 fok feletti síhőmérséklet miatt a gyengébb állapotú pályákon óvatossági sebességkorlátozásokat vezettek be, emellett a vasútállomásokon és a főbb autópályák dugóiban, különösen az M1-esen folyamatos a vízosztás az utasoknak. Lázár János több mint 73%-os hiányzással vezeti a parlamenti szavazásokról leggyakrabban távol maradó képviselők listáját, de Szijjártó Péter és Budai Gyula is az eddigi voksolások több mint felét kihagyta. Forsoffer Ágnes házelnök a közbizalom helyreállítása érdekében a parlament honlapján bárki számára szabadon kereshetővé tette a hiányzások adatbázisát. Bár a májusi kirívó távolmaradások miatt a házelnök végül nem rendelt el tiszteletdíj megvonást, egyértelmű kijelentette, hogy júniustól már kizárólag a hivatalos kiküldetést vagy az egészségügyi okokat fogadja el méltányolható igazolásként. Kongóban már több mint 1000 ebola fertőzést és 260 halálos áldozatot regisztráltak, és a vírus megjelent Franciaországban is. Rusvai Miklós virológus szerint Magyarországra nem a francia esetből, hanem a Közép-Afrikából hazatérő fertőzött misszionáriusok vagy egészségügyi dolgozók révén kerülhet be a betegség. A repülőgépeken való terjedéstől nem kell tartani, mert a rövid lappangási idő miatt a fertőzés gyorsan kiderül, a betegek pedig szigorú izolációban utazhatnak haza a jobb európai túlélési esélyek miatt. A kezdetben magas lázzal járó ebola ellen a most terjedő bundibogyó törzs esetében még nincs forgalomban vakcina, így csak tüneti kezelést tudnak alkalmazni. Több millió forintos vállalati támogatásnak köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel újult meg a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának két tanterme. A KVS Magyarország Kft. És a Corteva Agriscience adományából megvalósult fejlesztés új szintre emeli az intézmény és a vállalatok több évtizedes kutatási együttműködését, amely mostantól az oktatásra is kiterjed. A korszerűsített termek és a legújabb technológiák jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók magas szintű gyakorlati tudással készüljenek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira. Több mint 140 hallgató tette le az orvosi esküt és vette át diplomáját a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának ünnepi tanácsülésén. A díszudvaron rendezett eseményen 80 magyar és 62 külföldi állampolgárságú végzőst avattak orvosdoktorrá. Az ünnepségen a diplomák mellett számos elismerést, köztük a Debreceni Egyetem kiváló hallgatója kitüntetést, a DETEPOK leveleket, valamint az orvosképzésért végzett több évtizedes munkát elismerő díjakat is átadtak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Öt óra után, 4 perccel, csodaszép szabad délutánt mindenkinek, rettentő meleg van, 36 fokot is mérhetünk, így érdemes árnyékban tartózkodni, meg hallgatni az ilyen kiváló hősítő zenéket. Örök tovább a Sunshine Top 40, megyünk is tovább a 10. helyezettel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
6: Sunshine Top 40.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan válasszunk megfelelő biztosítást? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Alapvetően a cél határozza meg, hogy milyen típusú biztosítást érdemes kötni. A megtakarítással egybekötött biztosítások előnye, hogy amellett, hogy nyújtják a klasszikus életbiztosítások előnyeit, tehát egy kórházi kezelés, balesetből eredő műtétek, tartós egészségkárosodás vagy akár haláleset, a befizetett összeg egy része külön megtakarítási számlára kerül, amely kamatozik, így a futamidő lejáratakor egy összegben juthatunk nagyobb összeghez. Hátránya viszont, hogy havi szinten magasabb összeget kell elszánnunk. De elérhetőek az úgynevezett nem megtakarításos biztosítások, amelyeket már havi pár száz forintért meg lehet kötni. Például a jövedelembiztosítás minden munkaviszonnyal rendelkezőnek egy jó opció, ha nincs egyébként megtakarítása, mert a munkahely elvesztése vagy akár betegállomány esetén fix összeggel segíti a biztosított személyt. Közkedvelt biztosítási termék még az utasbiztosítás, amelyet külföldi utazás esetén érdemes megkötni, mivel számos olyan helyzetre megoldást nyújt, amivel szembesülhetünk egy ilyen utazás során, például a csomagunk vagy az okmányok elvesztése, kórházi kezelés, sürgősségi hazaszállítás. Érdemes tájékozódni, hogy az egyes biztosításoknak milyenek a részletes feltételei, mert aki például az Európai Unión kívül utazik, vagy sporttevékenység okán megy külföldre, nem minden esetben lehet biztosított.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
4: Képzeld el, az van ráírva, úgy mentettem el a fájnevet, hogy UFO. Ugyanis egy ilyen nagyon erősen fénylő égitestet láttam, és a kamerával amennyire csak lehetett rázumoltam, és ugye elkezdett pulzálni. Nyilván ez a valószínűleg a fénynek vagy a csillagnak a hatása, tehát semmi köze hozzá, de ilyen rombusz alakú volt az egész, ahogy pulzált, és baromi jól mutat a felvételen, mint hogyha egy UFO lenne, biztos, hogy nem az, mert ott volt napokig, és meg sem moccant, tehát valószínűleg valami. Egy csillagász kapásból így a fejes, te idióta, hát az a Vénusz volt, vagy valamelyik.
5: Egyébként az, hogy az UFO-k létezése nagyon sok mindenre magyarázat lehetne, akár technológiában is, hogy hogyan fejlődött az elmúlt évtizedekben is a technika, technológia, meg olyan dolgok, amiről nem hallottunk, vagy olyan dolog, amit ugye manapság kezdünk el használni az elmúlt években, aztán kiderül, hogy ja, hát a hadsereg már 50 évvel ezelőtt ezt használta.
4: Állítólag ezek a földön kívüliek, ebben a sorozatban láttam, ők azért jöttek ide, hogy segítsenek nekünk, és hát bennem mindig bennem van, hogy valamelyik vércsoport, most meg nem mondom már melyik.
5: Mindig összekeverjük.
4: A negatív.
5: De ugye a feleségem is az.
4: Igen. Tehát, hogy az állatvilágban nincs csak pozitív vércsoportú ember, és hogy a negatív az valami földön kívüli lénytől származhat, és ők azért jöttek, hogy segítsenek nekünk, és állítólag a piramisok is azért épültek, hogy az ilyen tájékozódási pont, meg ilyen.
5: Hát, hogy visszataláljanak.
4: Igen. Te az a nagyon szúrós hegyes, oda kéne menni, arra, hogy én nem akarok oda menni. Tehát ez a, mikor kiküldik a nagykövetet, és megvan az a szituáció, hogy ki van írva, hogy Londonba, New Yorkba, ki hova megy éppen, Rómába nagykövet, és Ulánbátor, senki nem akar menni Mongóliába, és akkor ilyen körbe-körbe mennek a szék körül a jelöltek, és amikor fügyszó van, akkor mindenkinek le kell ülni egy székre, és hát nyilván aki Ulánbátorba megy, az a legszomorúbb. De hát gondolom ugyanígy vannak az UFO-k is, mennek körbe-körbe, és akkor te hova mész, erre a bolygóra, arra?
5: Ó, nem áll fölöp,
4: már megint. Már kétszer voltam a
5: földön. 3000 éve is voltam ott, mintha tegnap lett volna. Azt írja Márk, ezt már egyébként olvastam, de mondom, megosztom veletek is. Szerintem a feleségem is az. Nem büfög, nem szellent, de még csak szagot sem éreztet maga után a WC-n. És van olyan, hogy ha jól csinálok valamit, akkor nem kötözködik, nem talál ki azonnal más, hanem megdicsér. Hagy pihenni. Úgyhogy egész jól elvegyül.
4: Jó, még a vércsoportját nézd meg, ha negatív, akkor 100% hogy UFO.
5: Biztosan.
4: Igen,
5: biztosan.
4: Tehát ő is segíteni akar neked, csak
5: azt
4: azért
5: mondja,
4: jött.
5: Ivet, rám szokott úgy nézni a férjem, mint egy UFO, amikor olyan dolgot kérek, amit pikpak el lehet intézni, így néha elgondolkodom. Azt mondja Benny, hogy hiszek benne, minden nap találkozok olyan hülyével, aki tudti már bolygóról származik.
4: Igen, akkor ezek szerint ott van Pataki Attila, akit már el is raboltak, tehát ő is azért beszámolhatna arról, de voltak egyébként ilyen szituációk.
5: Ott más a szondáztatás jelentés állítólag.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez műsorajánló volt.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Programajánlókkal folytatjuk a Sunshine FM-en, megérkezett hozzánk Kis Kata, szia!
3: Szia, Roli! Felejtsd el a suli végi unalmas bizonyítványosztókat, mert július 3-án este 7-kor a Kölcsei Központban olyan kórusrobbanás lesz, amitől még a falak is libabőrösek lesznek. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nyitányán a Laudécia Gyermekkar és a Kodály Kórus annyi ős bemutatót zúdít rád, hogy a fülcsengés garantált, a szünet után pedig a Kodály filharmonikusokkal kiegészülve akkor a zenei finálé csapnak, hogy a karmesteri pálca is ketté törik. Úgyhogy öltöz ki rendesen, és irány a nagy terem. A komoly zene itt most nagyon oda fog csapni. A Sóstói Múzeumfalu július 3-a és augusztus 14-e között teljesen elengedi a koránfekvést, és átvált a sötétedés utáni üzemmódra. Az estézés rendezvény sorozaton lesz itt minden, a csillagfényes csilltől és a mezitlábas táncháztól kezdve, a fejlámpás falu kerülésig, ráadásul olyan arcok bukkannak fel a sötétben, mint Pál István Szalonna, vagy Precinger Fruzsina. Ha szeretnél úgy bókrászni a régi parasztházak között, hogy nem kapsz napszúrást, viszont kapsz egy adag minőségi kultúrát és jó zenét, akkor péntekenként irány a skanzen. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programoljál!

Bibi Rexa és Faithless Párosa, New Religion, ezzel zártuk a délutánunkat, a top 40-es listánkat ezen a héten beúszta a number one pozíciót. Viszont 6 óra mindjárt így a híreket követően indul ma is a 2 órás élő esti kíványság műsor 20-as 3-16 3000. Mi pedig majd hétfőn találkozunk, mindenkinek kellemes és pihentető hétvégét kívánok. Kondor Roland lelép, cs.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Hub Party, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
6: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Újabb szakaszába lépett a Tisza kormány államigazgatási átalakítása. Munkaszüneti nap lesz július 1-én az egészségügyi dolgozók számára. A külügyminisztérium 37 nagy követet rendel haza a közeljövőben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb szakaszába lépett a Tisza kormány államigazgatási átalakítása, miután a magyar közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén. A gyakorlatilag valamennyi tárcát érintő átfogó vezetői csere mellett 7 új főispán is kinevezést kapott, akik a napokban átveszik a vármegyei kormányhivatalok vezetését, továbbá megszűnt a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása is. Munkaszüneti nap lesz július 1-én az egészségügyi dolgozók számára a Semmelweis nap alkalmából. A 2011 óta érvényben lévő szabályozás miatt ezen a napon a házi orvosi rendelők, a szakrendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak. A folyamatos betegellátást pedig az ünnepnapoknak megfelelő ügyeleti rendszerén biztosítják. Az ügyeletes patikák listája elérhető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ online keresőjében, miközben a segélyhívók, az egészségvonal és az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat a munkaszüneti napon és a nap 24 órájában fogadja a hívásokat. A külügyminiszter bejelentése szerint a külügyminisztérium 37 nagykövetet rendel haza a közeljövőben. Orbán Anita a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, míg más esetekben a személyi döntéseket a külügyi irányváltás indokolja. A tárcavezető tájékoztatása alapján a cél az, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék a külképviseleteken, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudnak eljárni az ország nemzetközi kapcsolatainak alakításában. A rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet felhívására több töltőállomás ideiglenes zárvatartással adott nyomatékot a követelésnek a piacvédelmi intézkedések hatályba lépésével egy időben. Gépész László elnök a jogállamiság részének nevezte az üzemanyag hatóság járával okozott kár megtérítését, amely álláspontja szerint jogutódként a jelenlegi kabinet feladata. A szövetség további egyeztetéseket kezdeményez a kormányzattal a kisbenzinkutak gazdasági stabilizálása érdekében. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az új szabályozás értelmében a piaci folyamatok határozzák meg az üzemanyagárakat, azonban a tárcavezető beavatkozási jogköre megmarad a rendkívüli piaci helyzetek kezelésére.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font az eddigi emelkedést követően gyengült, és az ára némileg 410 forint felett állapodott meg. Kismértékben veszített értékéből az euró és a svájci frank, és a közös európai pénz jegyzése alig haladja meg a 354 forintot, míg a frank ára kicsivel 384 forint felett alakul. A legjelentősebb visszaesést az amerikai dollár könyvelhette el, a tengeren túli valuta árfolyama jelenleg alig több, mint 310 forint. Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket. 6 és fél perccel este 6 után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek, innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Indulunk a Disco Lines-szal. Itt van a No Bro Boys.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: és ez volt tőle a vadonatúj, a Riptide, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok természetesen ma is javában zajlik egészen este 8 óráig a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Attila üzenetében nyitom a mai estét, aki a feleségének Erikának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mellettem állsz, szeretlek. Aztán Zsófi az anyukájának, a Marikának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, nagyon szeretlek. Peti pedig a barátnőjének, Nórinak üzeni, hogy ne haragudj a tegnapi vita miatt, nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Robin Schulz, ez pedig az Alone, a 2 órás élő esti kívánság.

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

és ez volt tőle az Érj hozzám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig természetesen javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Gábor üzeni a lányának, Lilinek, hogy nagyon boldog 10. születésnapot kívánunk az egész család nevében. Te vagy a család gyöngyszeme. Aztán Andi a férjének Tamásnak üzeni, hogy te vagy az életem legnagyobb ajándéka, nagyon szeretlek. Évi pedig a párjának, Balázsnak üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és a törődést. Te vagy a mindenem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Hi Button, Norma J. Martin, Out My Head, a két órás élő esti kívánság.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallja. Ma este és holnap hajnalban magyar idő szerint befejeződnek a csoportküzdelmek a világbajnokságon. A játéknak magyar idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik, Philadelphiában Horvátország és Gána találkozik, miközben New Jerseyben Panama játszik Angliával. Anglia győzelem esetén jó eséllyel megszerzi a csoport elsőséget, ugyanakkor a Gána-Horvátország mérkőzés közvetlen dönt a biztos továbbjutásról. A horvátok csak győzelemmel léphetnek a biztos továbbjutó helyre, Gánának ehhez egy döntetlen is elég, Panama már biztosan nem juthat tovább. Vasárnap hajnalban 1 óra 30 perckor Miamiban Kolumbia és Portugália csap össze a K csoportban. Kolumbia már biztos továbbjutó, de a csoport elsőség még nyitott, Portugália pedig a győzelmével az első helyre ugorhat. Ezzel egy időben Atlantában Kongo és Üzbegisztán lép pályára, Kongónak egy győzelem akár továbbjutást is hozhat. A program vasárnap hajnali 4 órakor folytatódik a J csoport mérkőzéseivel, Kansas Cityben Algéria és Ausztria találkozik, míg Arlingtonban Jordánia és a címvédő Argentina lép pályára. Argentina már biztos csoport elsőként várja az utolsó mérkőzést, Jordánia pedig kiesett. Az osztrák-algériai párharc a második továbbjutó hely sorsát dönti el, a győztes jut a legjobb 32 közé, a vesztes jó eséllyel búcsúzik a tornától. A mérkőzések összefoglalóival és az eredményekkel természetesen jövünk holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges kritériumoknak. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök. Orbán Viktor letartóztatását indítványozza az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédje. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök a parlament honlapjára feltöltött dokumentum szerint. Az országgyűlés kormánypárti többsége kedden döntött a jogszabálycsomagról, amely a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a módosítás szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, bővíti az integritás hatóság jogköreit, valamint változtat a magán tőke alapok szabályozásán az európai integrációs források megszerzése érdekében. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután a Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a gazdasági feltételek elérése nem feltétlenül jelenti a közös európai pénz azonnali és tényleges bevezetését, mivel ahhoz további feltételek teljesülése is szükséges. A kormányfő kiemelte, hogy a kritériumok teljesítéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem a hazánkba érkező uniós források hatékony és eredményes felhasználására. Gyanúsításukkal egy időben Orbán Viktor volt miniszterelnök, Hajdú János volt TEK főigazgató és két további tisztviselő letartóztatását indítványozta az ukrán pénzszállítók ügyvédje az aranykonvoj ügyben. A kiszivárgott ügyészségi iratokra alapozott indítvány szerint a márciusi M0-ás autóúton történt rajtaütés és a 7 ukrán állampolgár fogvatartása mögött nem valós jogi, hanem felsőszintű politikai utasítások állhattak. Magyar Péter miniszterelnök azonnali választ követelt az ügyészség, miközben a hatóság megerősítette, hogy külön eljárásban vizsgálják a pénzmosás gyanúját és az elfogás körülményeit. A tisztító tűzművelet meghirdetésének hetén a büntetés végrehajtás országos parancsnokságán tartja soron következő kihelyezett informális ülését a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megosztott bejegyzése szerint a helyszínválasztás találó a hétfőn az országgyűlésben bejelentett korrupció ellenes csomagindításakor. A tisztító tűzművelet egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, a kabinet pedig a büntetés végrehajtás székhelyén folytatja az egyeztetéseket a program részleteiről. A fokozódó forróság miatt életbe lépett és keddig tart a harmadfokú hőségriasztás Magyarországon. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot szintén keddig hosszabbították meg a veszélyeztetett csoportok védelmében. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén, így a szakemberek a közvetlen napfény kerülését javasolják. A rendkívüli meleg és a hosszantartó szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli-délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Köszi Marianna legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek a folytatásban is az üzenetek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Indulunk a Purple Disco Machine-nel. Itt van a Wonderful Life.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Kelly Clarkson, és ez volt tőle a Catch My Breath az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánunk mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik ma is a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Kata üzenetében nyitom a második óránkat, aki a szerelmének Misinek üzeni, hogy már alig várom, hogy újra lássalak. Kérlek, siess haza. Norbi a szüleinek üzeni, hogy köszönöm mindazt, amit értem tettetek, nagyon szeretlek titeket. Bea pedig a férjének üzeni még hozzá Zsoltnak, hogy bocsáss meg, ha megbántottalak, nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Jonas Brothers, Marshmello, Live Before You Love Me, a két órás élő.

0: Taylor Swift, és ez volt tőle 2025 egyik nagy slágere, a The Fate of Ophelia. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága sunshine-osok, természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, amiket mi nem tartunk magunkban, hanem megosztunk veletek. Kata pedig már itt van a stúdióban, úgyhogy jön a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Felejtsd el a suli végi unalmas bizonyítványosztókat, mert július 3-án este 7-kor a Kölcsei Központban olyan kórusrobbanás lesz, amitől még a falak is libabőrösek lesznek. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nyitányán a Laudícia Gyermekkar és a Kodály Kórus annyi ősbemutatót zúdít rád, hogy a fülcsengés garantált, a szünet után pedig a Kodály Filharmonikusokkal kiegészülve akkor a zenei finálét csapnak, hogy a karmesteri pálca is kettétörik. Úgyhogy öltöz ki rendesen, és irány a nagy terem. A komoly zene itt most nagyon oda fog csapni. A Sóstói Múzeumfalu július 3-a és augusztus 14-e között teljesen elengedi a koránfekvést és átvált a sötétedés utáni üzemmódra. Az estézés rendezvény sorozaton lesz itt minden, a csillagfényes Csilltől és a mezitlábas táncháztól kezdve a fejlámpás falu kerülésig, ráadásul olyan arcok bukkannak fel a sötétben, mint Pál István Szalonna vagy Precinger Fruzsina. Ha szeretnél úgy bókrászni a régi parasztházak között, hogy nem kapsz napszúrást, viszont kapsz egy adag minőségi kultúrát és jó zenét, akkor péntekenként irány a skanzen.
1: Ne hagyd

0: Camila Cabello. És ez volt tőle a nagy sikerű Havannám, az előző percekben itt a Szentsejnor. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Szentsejnosok, ezzel a zenével el is érkeztünk a 2 órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit. Rádiózást a Szentsejnor FM-mel, Glasz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Foci VB. És a foci VB, azt gondolom, ez mindenkit lázba tart. Még ma rát is?
3: Hát egy picit igen, van, köszönöm hozzá.
2: Te hogy csinálod? Te nézel a focistákat, hogy ki milyen jó kép?
3: Nem, én posztolom a meccseket.
2: Igen?
3: Ja, hát ennyiben kimerül. Igen, ennyiben kimerül.
2: Igen. Melyek a legutáltabb országok, és melyek azok, amelyek a legjobban kedveltek? Hát a legpozitív megítélése Svájcnak, Kanadának, Japánnak, Svédországnak és Olaszországnak van, viszont az USA-nak jelentősen romlott a megítélése. Mara, neked van ilyen ország?
3: Én Svájcon nem lepődtem meg, én nagyon jó, szeretem. Nekem nagyon álmom oda eljutni. Mindenki megkérdezi olyankor, dolgozni? Nem dolgozni szeretnék Svájcban, hanem a szép.
2: Ja, hogy szép.
3: Igen.
2: És ugye vannak ott a Svájcban munkák, amiket...
3: Tudtam, hogy erre gondolom, mindenki erre gondolom, úgyhogy azért akarok oda menni, úgyhogy már el sem mondom.
2: Már Dubáj lejárt, Svájc
3: igen,
2: van.
3: Svájc, igen. Van. És tök jó, mert amúgy Ildikó is odáig meg vissza van Svájcért.
2: És akkor ez azért jó, mert Ildikó is...
3: Nem, ha egyszer ketten tűnünk el, akkor tudjátok, hogy hol leszünk.
2: Svájcban fejtek a tehenet.
3: Igen, amúgy lehet.
2: A Milka tehenet.
3: Benne lehet bármi a pakliba, de ott megtaláltok. Lehet, hogy küldünk egy képeslapot. Mondjuk, ha azt figyeled, akkor Magyarországon is az emberek alapján ítéljük meg az országot, míg mi is úgy, hogy itt élünk. Tehát például most említetted a taxizást.
2: Igen.
3: Ott is van, tehát itt is, ha hívsz egy taxit, lehet, hogy kifogsz egy olyan taxist, aki nagyon-nagyon jó arc, de lehet, hogy egy úgy sem szól hozzád. Én 2 olyan esetet tudok elmondani. Az egyik az volt, amikor a karácsonyi céges buli után mentem haza.
2: Igen.
3: És egy bácsihoz ültem be, na, akinek azt hittem, hogy meg fogok halni.
2: Nem, úgy vezetett?
3: Balra indexelt, jobbra kanyarodott. Jó napot kívánok! Tehát én ittam, de maga nem tud vezetni.
2: Nézted, merre indexel?

0: És folyamatosan sípolt a biztonsági, őt nem zavarta.
1: Aztán, az övé vagy a tiéd?
0: Az övé. És utána, amikor így jeleztem, hogy amúgy itt kéne bekanyarodni, itt van ház. Amúgy nem, csak vicceltem, menjen tovább nyugodtan, bárhová is akart vinni.
2: Nagyon furcsa volt nekem, egyébként London volt az, ahol az az igazi multikulti. Tehát ott aztán minden, nem tudtad megmondani, kik azok az ősi britek. És nekem az tetszett. Igen, nem? Mondjuk, nem tudom, emlékeztek-e, Hofinak volt ez a mondása, hogy szerinte nagyon csúnyák az angol nők, és mondta, hogy nem véletlenül sziget, nehogy elterjedjenek.
0: Igen. Én amikor fősulis voltam, mentünk ilyen tanulmányi kirándulásra. És ugye Szlovákiába is. És hát akkor is olyan okos voltam, mint
1: még most.
0: Igen. Húha, lejárt személyben. Igen. És akkor ezt így reggel nyugtáztam, hogy le van járva.
1: Sát engedtek?
0: Hát Magyarországról, Szlovákiába, igen.
2: Végre megszabadulunk tőle.
0: Örültek szerintem is. És utána ott azért már mondta nekem a tanár is, hogy meglátjuk majd, hogy jössz vissza.
1: Mondjuk azért az elég pozitív volt a tanár, nem?
2: Milyen aranyos volt.
1: Vagy visszahozom, vagy nem.
0: Egyébként igen, én halálideges voltam már, mikor tudtam, hogy jövünk visszafelé, mondom, Jézus, itt kell maradom, mit kell csinálni, és akkor feljött.
1: Megnézte. A busza? Megnézte. Szlovák elvtárs, igen?
0: Nézte, nézegette, vert a víz. Már ott a csoporttársakkal megbeszéltük, itt maradnak velem. Nem hagynak ott egyedül, kész vége, akkor mindenki marad. És akkor a végén, utána, miután eltett 10 perc, akkor azt mondta, hogy mehetek. Kellett egy kis pénzt is adni, de az
2: Egyszer egy csapatépítőt csinálunk, hogy felülünk a vonatra.
1: Nem mertek.
2: Mara, te mikor ültél vonaton?
0: Nagyon-nagyon régen.
2: Én is. Na, akkor Béla kifizeti a helyjegyet, felülünk, és elmegyünk Budapestre kirándulni. Mondjuk az oda-vissza 8 óra, majdnem. Na,
1: ez jó, drága nektek.
0: Tehát, nekünk? Hát, ugye, neked?
2: Vagy nekem? Hát a cégája.
1: Egy.
2: Nem, hát csak 8 fős, azt mondtad eleve, igen. Az a rész. Hát a kisorsoljuk ki, igen. Az a 8 fő.
1: Jó, de van első osztály, tehát az első osztályon ott elférnek sokan, tehát csapatostól is.
0: De minket attól vigyél, ahol te meg.
2: Milyen luxi körülmények, igen, között akarunk menni.
1: Hát, az csak a kiváltságosok. Hát azt majd, figyelj, ezt majd prémiumnak kitűzöm.
2: Figyelj, szerintem
1: ez jó lesz, ez prémiumnak
2: kitűzöm. A kertető műsorvezetők között sorsolj ki 4 jegyet.
1: Meg is vagyunk.
2: Na, ezért.
1: Meg is.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Takarékosságra buzdít a gazdasági és energetikai miniszter. Több fontos adózási határidőre és új szabályra figyelmeztet a NAV. Már Európában is megjelent az ebola. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
4: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a kánikula idején az esti 18 és 21 óra közötti csúcsidőszakban mérsékeljék az áramfogyasztást a biztonságos és zavartalan villamos energiaellátás érdekében. A tárcavezető szerint ebben a 3 órában érdemes csökkenteni a légkondicionálók használatát, valamint 21 óra utánra halasztani az elektromos eszközök töltését és a nagyobb háztartási gépek működtetését. A korlátozás azért is fontos, mert a Mavir jelzése szerint a napokban megdőlhet a tavalyi 6766 megawattos nyári áramfogyasztási rekord, a hálózat biztonság növelése és az okos mérők telepítésére pedig a kormány már egy több mint 100 milliárdos energetikai fejlesztési csomagot is elfogadott. Június-július fordulóján több fontos adózási határidőre és új szabályra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Június 30-áig kérhetik a magánszemélyek a gépjármű adó 5 havi pótlékmentes részletfizetését a NAV mobil applikáción keresztül, amely határidő jogvesztő. Szintén június 30-áig kell a nagyvállalatoknak benyújtaniuk a globális minimumadó bevallását, amelynek elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat, július 1-től pedig új uniós vámszabály lép életbe, amely szerint az Európai Unión kívülről rendelt 150 euró alatti kis csomagok termékkategóriái után 3 eurós vámot kell fizetni. Kongóban már több mint 1000 ebola fertőzést és 260 halálos áldozatot regisztráltak, és a vírus megjelent Franciaországban is. Rusvai Miklós virológus szerint Magyarországra nem a francia esetből, hanem a Közép-Afrikából hazatérő fertőzött misszionáriusok vagy egészségügyi dolgozók révén kerülhet be a betegség. A repülőgépeken való terjedéstől nem kell tartani, mert a rövid lappangási idő miatt a fertőzés gyorsan kiderül, a betegek pedig szigorú izolációban utazhatnak haza a jobb európai túlélési esélyek miatt. A kezdetben magas lázzal járó ebola ellen a most terjedő bundibogyó törzs esetében még nincs forgalomban vakcina, így csak tüneti kezelést tudnak alkalmazni. Rendkívül aggasztónak tartja a székelyföldi medvehelyzetet bíró Barna Botond, Hargita megye önkormányzati elnöke, aki európai szintű fellépés sürgetve levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A térségben idén már 148 alkalommal riasztották a lakosságot településekre, sőt városi utcákra bemerészkedő nagy ragadozók miatt. Április óta pedig az incidensek száma eléri a napi átlag 3-at. A tanácselnök hangsúlyozta, hogy a biodiverzitás megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az emberi élet védelmére. A kialakult krízis kezelése ugyanis már meghaladja a helyi és a romániai országos hatóságok jelenlegi eszköztárát.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: 06 3 16 3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
1: Már is indulunk, egy kicsit visszatekerjük az idő vas kerekét, ugyanis a 80-as évekből hoztam nektek egy kiváló felvételt, ami nem más, mint a klasszikus Aha együttes, és természetesen a dal címe nem más, mint a Take On Me.
0: Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál.

0: Teddy Swims és a The Door az előző percben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, jöttek szép számmal üzenetek, viszont mielőtt ezeket elolvasnám, bemutatnám a lemezjátszók mögött. DJ Vágót.
1: Hello, sziasztok, hello. Sziasztok.
0: Hello, Andris, jöttek tehát üzenetek. A szombatesti mix tényleg megmentette a hetet, olyan energiát adtok, hogy most ismételten jó kedven van. Ez Erikától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Erika, ez a célunk, és reméljük még-még több powert adunk nektek.
0: Még egy üzenet, minden héten jobb és jobb, a tegnap esti mix is kiváló volt, a mai pedig egyszerűen fantasztikus, tényleg profi munka, ez pedig Vikitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Viki!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Andrison, mivel megyünk tovább.
1: Még mindig maradunk egy kicsit a régiek, illetve az újak között, Dark Souls érkezik, és természetesen a dal címe nem más, mint a gyönyörű Barmer Season.
0: Egészen este 10 óráig a megújult MixXL-ben a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Elvis Kim és Vastag Csaba az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek egy órán keresztül, míg a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, senki ne tekergesse a rádiót. Jó helyen vagytok, a megújult MixXL, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy tényleg csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen hogyha vagy péntek, vagy szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok, ez pedig a megújult MixXL, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a pénteki, illetve szombati állandó rezidensünk, DJ Vágó, hello Andris!
1: Sziasztok, hello, hello!
0: Jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Andrisom, folytassuk az estét, mivel indulunk most?
1: Folytassuk, egy fantasztikus dalt hoztam, ami nem más, mint Topic és Ace of Ness, és a Your Love.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszó.

0: Keith Ryan és a Dezozsont az előző percben itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket, intelligens zenék ebben az órában is, a lemezjátszóknál pedig a még intelligensebb DJ Vágó. Hello,
1: hello, sziasztok, közben kaviár teszünk, osztrigál.

0: 06-3000. Andrisom, egészen 10 óráig te vagy a lejátszók mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Két Ryan után szabadon Estelle érkezik. Ő nem más, mint az American Boy című dalát hozta nekünk. Egy fantasztikus remixbe, úgyhogy engedjük is útjára.
0: Jó, hát ugrunk hirtelen Franciaországból az Egyesült Államokba.
1: Hát ilyen ez.
0: Mi ugrálunk jobbra-balra. Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: Most hambit eszünk.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így a szombat estében kellemes estét mindenkinek. Az elmúlt 2 órában a megújult Mixixelben a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk állt. Ő a DJ Vágó.
1: Hello, hello, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
0: Így van, érkeztek szép számmal még üzenetek, így a befejezésképpen. Andris, ez a 2 órás mix egyszerűen fantasztikus volt, alig várom, hogy újra jövő hét péntek legyen, ez Ákostól érkezett.
1: Köszi szépen, Ákos.
0: És minden héten jobbnál jobb felvételek szólnak nálatok mix formájában. Nagyon szépen köszönjük DJ Vágónak, ez pedig Viki írta nekünk.
1: Köszi szépen, Viki, igyekszem, ezen vagyok egész héten.
0: Andris, van jövő héten pénteken, mi pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és neked is, hogy itt voltál velem. További szép estét kívánok, és gyönyörű szép hétvégét.
0: Köszönjük szépen, és hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, de azt a maximumra. Indul a Sound of Sunshine, méghozzá DJ Vácival, én pedig 1 óra múlva, este 11 órakor jövök vissza, amikor érkezik majd az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé, méghozzá Robin. Úgyhogy jó helyen vagytok, hangerőt a maximumra, indul a Sound of Sunshine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi, mixbe öntve, mixbe öntve, mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik. A vezető DJ Váci.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy egy óra, és visszatérek. Folytatódik a megújult Mixixel, ebben az órában pedig az új generáció DJ áll a lemez játszó mögött. Ő nem más, mint Robin. Jöhetnek ebben az órában is az infóitok, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Egészen éjfélig, tehát a megújult Mixixelben

Trend Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a

0: DJ Pulban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult MixXL, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, továbbra is kellemes estét kívánok, vannak szép számmal üzenetek. Mindjárt az első így hangzik, nagyon ütős a Robin mai esti mixe, tökéletes karácsonyi levezetés, pont erre volt szükség egy hosszú nap után. Köszi a hangulatot, hatalmas pacsi nektek, Dávid. És van még egy üzenetünk, Robin, brutál jó a mai mix, igazi karácsonyi chill, nyugi és flow. Így kell zárni az estét, maradunk a frekvenciátokon. Köszönjük szépen, ez pedig Attilától érkezett. Hölgyek, urak, jöhetek a folytatásban is az üzenetek, 0620 316 3000. Nem szaporítom tovább a szót, játsszuk továbbra is a kedvenceket méghozzá mix formájában, egészen éjfélig a lemezjátszóknál.

0: XXL a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult XXL, ami szólt nálatok ebben az órában, a lemezjátszunknál pedig nem más állt, mint Robin. Ezt a mixet is egyébként vissza tudjátok majd hallgatni hétfőtől, méghozzá a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont, mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz vasárnap, sok felhő lesz az égen, csak kevés helyen számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra. A reggeli órákban 1 és 9 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő híg. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Hétfőn este 6 órakor várok majd ismételten mindenkit. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glasz Norbert vagyok.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak